Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várnegyed mai Csikós udvarának területe eredetileg egy úgynevezett falszoros volt, olyan terület, melyet mind a négy oldaláról várfal határolt. A terület a középkorban a királyi palota védművének részeként szolgált. Igazi fényét a századforduló nyerte el. A kifejezetten a lovarda elé tervezett, majd oda 1902-ben felállított Csikós szobrot Vastag György alkotása igen megviselte a világháború. Bár az 1970-es években sikerült megmenteni, a felújított szobrot 1982-ben nem az eredeti helyén, hanem a Hunyadi udvarban állították fel. Onnan 2017 nyarán bontották el, és 2019-ben tért vissza megújult formában az őt illető helyére, a lovarda elé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor, brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bartók Béla úton található Hadik Kávéház valamikor 1906 és 1911 között nyitotta meg kapuit, nevét a közeli Hadik laktanyáról kapta. A nyugat első nemzedékének írói többek között Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád és Füst Milán is gyakran megfordult a korabeli értelmiségiek gyülekező helyévé vált kávéházban. Rajtuk kívül számos író nem csak törzsvendégként szerepelt a Hadik életében, hanem a műveik jelentős részét is megihlette az egyedi hangulatú kávéház. A Hadikban sakkör is működött, melynek elnöke Karinti Frigyes volt. A Hadik a II. Világháború alatt bezárt, és csak a következő évezredben nyitotta meg újra a kapuit. Az újranyitás keretében a kávéházat két részre osztották. A Hadik kávéház mellett üzemel a Szatyor bár és galéria, amely a kávéházhoz tartozó pincehelyiség gyékény borításáról kapta a nevét, Karintitól.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor híd építési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit híd tervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy-Vári Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Németh Kristóf színművész, a Fórum Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntelek sok szeretettel és minden kedves hallgatót is.
1: A Fórum Színház legújabb bemutatójára fogjuk meghívni a hallgatókat, amelynek a címe Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című fergetekes komédiájának a bemutatójára, amely Gödöllőn lesz július 27-én, azután augusztusban majd Visegrádon is látható lesz, és ősztől pedig országos turnéra indul. Miért jó dolog, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, egy vígjátékot vagy egy komédiát megrendezni, szerepelni benne, vagy létrehozni és a közönség elé tárni?
2: Őszintén szóval én abban nagyon hiszek, és úgy látom, hogy a Fórum Színház társulatában ezzel sokan vagyunk így, hogy azon túl, hogy az egy különlegesség a színház élményben, hogy az ember ezt közösségben élheti meg, a közösségben élheti meg a művészet erejét. Közben mi mindig abban hiszünk nagyon, hogy ez alapvetően a szórakoztatásról is szól, és mi magunk nagyon szeretünk nevetni, kikapcsolódni, elvarázsolni a nézőket este 7-től 10 óráig, vagy fél 10-ig, kicsit kikapcsolni a mindennapok rohanásából, a sárga csekkek, az iskolai táborok, a hülyetőnök és a mindenfajta mindennapi nehézségek világából, és elvarázsolni egy teljesen másik világba, és picit megnevettetni, megkacagtatni az embereket. És a jó vígjáték az mindig olyan, hogy az ember önmagát nevet azokra a dolgokra, amik akár velem is megtörténhettek volna. És ebben a mostani darabunkban két különlegesség van. Az egyik az az, hogy a klasszikus brit humor, a klasszikus angol humor érződik át Philip King művén, a Botrány a paplakban című vígjátékban, hiszen a brit humor az egész világon különleges. Másrészt pedig az a különlegesség, hogy amikor írta is Philip King ezt a darabot, akkor a második világháború zajlott éppen, Londont bombázták. És a darabunk is miközben egy paplakban sok-sok szerelmi félreértés, magánéleti félreértés, személycserék és más ruhába öltözések adják a vígjátéki alapot, közben azért az angliai hátországban vagyunk, és közben zajlik a második világháború. Ezt soha nem szabad elfelejteni, de hogy színház mindig volt, mindig van, és mindenen átviszi az embert, és a jó vígjáték is. Milyen érdekes anekdóta, hogy amikor ezt a darabot bemutatták a West Enden, ugye a Botrány a paplakban, akkor bombázás volt a premier alatt, és a nézők végigülték az előadást, és a végén egy vastapssal ünnepelték meg azt, hogy a színészek is végigjátszották az előadást. A darab egyik főhőse azt jegyezte meg, hogy hát ebből is látszik, hogy milyen kultúrbar bár nép ez a német, mert az első felvonásban három jó poénom volt, és mind a háromra bombát dobtak. És ez tulajdonképpen megint csak azt mutatja, hogy ebben is van valami angol felülemelkedettség, ahol a humorra gyakorlatilag mindenen felül lehet emelkedni. Itt az a csodálatos, hogy a Fórum Színház 9 esztendős ebben az évben, és most először vagyunk ilyen sokan, tehát 9-en a színpadon, egy fantasztikus szereposztás, Pikali Gerda, Vanya Tímea, Bereznai Endre, Timkó János, Suhajda Dániel, Kovács Dóri, Straub Péter, Salinger Gábor és jó magam állunk a színpadon. A kollégák javarésze már régóta játszik a Fórum Színház kötelékében, de vannak többen, akik most friss belépők, tehát nagyon jó dolog arról beszámolni, hogy a Fórum Színház társulata is növekszik, hogy a csapatunkban egyre többen vagyunk játszótársak, és valóban július 27-én mutatjuk be Philip King Botrány a paplakban című művét a Gödöllői Királyi Kastélyban, tehát egy csodaszép háttér lesz a Grassalkovics kastély, a Sziszi nyári játékok, aztán augusztus közepén pedig a Visegrádi nyári színházba visszük el, ami egy saját kezdeményezésünk, hiszen 4 évvel ezelőtt a Fórum Színház hívta életre a Visegrádi nyári színházat. Gödöllői és a visegrádi bemutató után a Botrány a paplakban ősszel valóban országos turnéra indul, és ezt az egész társulatunk nagyon várja, és már nagyon várjuk vissza a kedves nézőket a színházba, hiszen ilyenkor nyáron persze mindenki 1000 szabadtéri programot talál meg, de ugye a szabadtéri színházak ilyenkor is tele vannak, és mi is két csodaszép helyszínt kínálunk, egyet a Dunakanyarban, egyet a Gödöllői Királyi Kastélyban, és utána ősztől pedig mi fogunk ellátogatni a terveink szerint az összes nagyvárosba.
1: A fórumszínház.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és még egy picit a darabról beszélgessünk. Tehát egy paplakban vagyunk, a helyszín megvan. Lesznek benne, én biztos vagyok benne, papok is, illetve akik ugye kapcsolódnak ehhez a helyhez. Na, de kik lesznek még ott?
2: Igen. Paplak, tehát ez egy protestáns családnál játszódik a történetünk, ahol Lionel Tubb tiszteletes, boldogan él ifjú feleségével, Penelope dúppal. Penelope-ről azt kell tudni, hogy ő színésznő volt, mielőtt hozzáment volna ehhez a tiszteleteshez, és gyakorlatilag azóta születeltet ilyen formán a pályáját. A férje épp elmegy este otthonról, mert elmegy a német hadifoglyoknak koncertet adni. De ez is milyen kedves gondolat. Tehát, hogy a pap elmegy, hogy zenéljen a német hadifoglyoknak, szórakoztassa őket. Hát ezért indul el otthonról, és itt aztán elindul az őrültek háza, hiszen megérkezik a házba Penelope-nak, akit Pikali Gerda játszik, tehát a főszereplő hölgynek egy egykori színész játszótársa, ő Beleznai Endre. Itt sokan majd egy szerelmi szálat sejtenek. Ott van Vanya Tímea által alakított Miss Skillon, aki egy vallásos bigott vénkisasszony, és egy gyengéje van, a lelkészek és a papok. Tehát azokért oda van, Lionel Tubba is szerelmes, és innentől kezdve, akik érkeznek a darabba, jön két katona szökevényünk, egy német és egy angol katona, aki éppen a saját kötelékéből távozik el, és mindenki úgy látja, hogy a legokosabb az lesz, hogyha a papi ruhát ölt, hiszen így lehet a legjobban elrejtőzködni egy paplakba vagy annak környékén, de megérkezik még egy vendég lelkész, aki a másnapi istentiszteletre készül, valamint Penelope nagy bátyja, Salinger Gábor személyében, aki viszont Lex püspöke. Tehát az első felvonás végén öt pap kergeti egymást ebben a paplakban, legalábbis öt papi ruhába öltözött ember, és amikor a rendőrség megérkezik, akkor már senki nem tudja magáról sem egészen pontosan, hogy kicsoda. Hogyha mindezt megspékeljük és megfejeljük egy szobalánnyal, aki nagyon butácska, de annál lelkesebb, egy rendőrrel, aki mindent tudni akar, de gyakorlatilag semmit nem tud kideríteni, és ezzel a Miss Skillonnal, aki a vénkisasszony, és közben minden szálat megkavar, miközben több üveg sherry is eltűnik a színről, akkor gyakorlatilag már össze is adtunk mindent, ami egy tökéletes komédiához kell. Úgyhogy ilyen lesz gyakorlatilag mi történetünk. Egy igazi, fergeteges, az ajtócsapkodásokkal és a kibejárkálásokkal tarkított igazi nagy vígjáték, amihez természetesen nagyon fontos az, hogy itt minden színész tökéletesen tudja a saját szerepét, és olyan pontos koreográfia szerint csináljuk meg az eseménysort, hogy a nézők ugye tökéletesen tudják a vicceket is élvezni. Tehát ezért próbálunk gyakorlatilag minden áldott nap, és amennyi időnk hátra van, ez a hónap még, a Fórum Színház csapata minden nap azon dolgozik, hogy egy tökéletes új színházi premierrel, egy fantasztikus vígjátékkal állhassunk elő. Botrány a paplakban, az előadás nem lesz botrányos egyáltalán, maga a történet viszont annál viccesebb, és egy igazi brit klasszikust veszünk elő megint.
1: És már csak a nézők hiányoznak, és amit meg kell jegyezni, július 27-e Gödöllői Királyi Kastély, itt láthatják tehát először a Botrány a paplakban című előadást, és ha fellátogatnak a Fórum Színháznak az oldalára, akkor pedig a Visegrádi Nyári Színháznak az előadásait is érdemes megnézni, hát itt is fantasztikusak lesznek, de erről külön fogunk beszélgetni. Most erre a darabra hívtuk meg a hallgatókat, én pedig kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon a premier.
2: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel látjuk a minden kedves hallgatót, legyenek belőlük nézők.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Németh Kristófot hallhatták, színművészt, a Fórum Színház igazgatóját.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Július utolsó napján a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatja először a közönség a Wonderland című musical magyarországi szabadtéri ősbemutatóját a Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciójában. A klasszikus történet az Alice Csodaországban című művet helyezi át a mai New Yorkban látványos zenés kalandként és önismereti utazásként. A rendező Nagy Viktor a látványvilágot Kentaur álmodta meg, a főbb szerepekben többek között Jenes Kitti, Jan Zakata, Sándor Péter és Vágó Zsuzsi látható. Illetve augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek Bahrein, Kuwait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek. Közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A Bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz Edina, és én is nagy szeretettel köszöntek téged is, és a hallgatókat is.
1: Csak hogy még egyszer mondhassam azt, hogy Szentendre, kérlek áruld el, hogy merre vagy most Szentendrén?
2: Hát nagyon irigyésre méltó helyzetben vagyunk, mert a mi irodánk, az talán azt már sokan ismerik, a Barlangklub fölött van, ami egy gyönyörű régi villa a Dunaparton. Egyébként a Barlangban egész nyáron vannak koncertek hétvégente, úgyhogy én most ülök egy teraszon, és a Dunát látom, de nem akarom, hogy nagyon irigykedjetek, de aki kijön a Barlangba, az ugyanitt élvezheti ezt a szép kilátást.
1: És amikor nem a Barlangban vagy, akkor ugye arra készülsz, hogy hamarosan sokszínű programkínálattal várjátok a közönséget a Szentendrei Teátrum keretén belül.
2: Igen, így van, azért több szép helyszínt is fel lehet fedezni, mert idén az az érdekessége a Szentendrei Teátrumnak, amivel egy kicsit visszatérünk a gyökerekhez, hogy nem csak a Városháza udvarán, mint az elmúlt években, hanem a város több pontján 7 helyszínen lesznek különböző előadásaink, július 19 és augusztus 25 között.
1: Milyen múltra tekint vissza a Szentendrei Teátrum? Hol kezdődött?
2: 68-ban kezdődött a főtéren, 1968-ban Békés András és Zsámbéki Gábor az első főiskolai osztályával találta ki, hogy a főtéren lehetne előadásokat csinálni, olyan goldónikat és olyan darabokat, ahol a házak maguk lehetnének a díszlet, és egyébként nagyon jó pofa volt, mert Szinetár Dóra a sajtótájékoztatón, aki egyébként a Dunakanyar című ugye ideillő karinti darabunknak a főszereplője, és amit majd többször játszunk a nyár folyamán, mesélte, hogy édesanyja Hámori Ildikó ebbe az osztályba járt. Tehát a főtéren indult a Szentendrei Teátrum, amit nagy örömünkre idén vissza tudunk hozni, kicsit másképp, mert ma már a műemlékesek nem engednek lelátót építeni a főtérre, az idősebb generáció még talán emlékszik, hogy régen így volt, de kihasználva a térnek az emelkedését, 5-ször fogjuk játszani az Anconai szerelmeseket, az Erkel Színház produkciójában, ahol nagyon jól fog mutatni a házak között a produkció, de be kell vallanom, hogy aki erre jegyet szeretne szerezni, az nagyon siessen, mert itt már csak az utolsókat érhetik el a legszemfülesebbek. És akkor még több más helyszínen majd folytatódik a teátrum programja.
1: 1968-ban indult, hát az elképesztő lassan 60 éves lesz, jól számolom.
2: Így van, igen.
1: Hát majd biztosan lesz jubileumi Szentendrei Teátrum is, nem sokára egyébként, 2 év múlva. Talán már lassan kezdhetitek is az erre való készülődést. De Gyuri, alapvetően Szentendre belvárosa, építészete, hát valahogy adja magát a különböző színházi előadásokhoz.
2: Hát igen, és itt van a Duna is, úgyhogy egy kicsit lesétálunk a korzóra, akkor tulajdonképpen a Szentendrei Teátrum az mindig 2 ikonikus Szentendrei fesztivál közé épül, és ugye immár, ahogy elmondtad a bevezetőben, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a teátrumot vezetem, hanem Szentendre egész kulturális életét. Tehát július 18-án van a hagyományos gyertyaúsztatás, aki már volt, az tudja, hogy ez egy milyen gyönyörű látmány, környezet kímélő módon több ezer gyertyát úsztatunk le a Dunán, a kikötőtől egészen a postástrandig, és ehhez kapcsolódik egy ilyen nemzetiségi és vendégvárosoknak a karneválja, délután 6-tól éjfélig. Ez egy ingyenes program, lesz egy Újcsics koncert a Dunán, lesz este Roma buli a Barlangban, de lesz görög meg szerb táncház, illetve a testvérvárosainkból érkeznek vietnám táncosok, lampionokkal és olasz zászlódobálók. Tehát ez egy ilyen a teátrumot indító happening 18-án, és a vége pedig a Szentendrei Teátrumnak augusztus végén, az a Szentendrei Jelnappal Fesztivál augusztus utolsó hétvégén, ahol a múzeumokban is és mindenhol programok vannak, ezt nem csak mi szervezzük, hanem a város különböző galériái, illetve itt alkotó festők, könyvtár, mozi, mindenki szervez valamit, és e közé a 2 ingyenes nagy esemény közé ékelődik be a Szentendrei Teátrum programja. Úgyhogy igen, az épületek is játszanak az előadásoknál, a Városháza udvar, és ezen kívül a Ferenci Múzeum centrumnak a különböző helyszínei.
1: Gyuri, most elmondtuk a Szentendrei Teátrum elejét meg a végét, nem sokára sort kerítünk a közepére is. Jó, hogy mi történik akkor? Lőrinci Györgyel folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője, aki most éppen Szentendrén nézi a Dunát a barlangban. Gyuri, említetted a kezdő nap előtti nagyon fontos és már-már hagyományos eseményt, ami a gyertyaúsztatás. Ez mit szimbolizál?
1: Hát igazából ez egy délszláv ünnepnek a további értetése, nem egészen ilyen formában. Ehhez nagyon komplikáltan be kellene menni a Szentendrén nagyon hangsúlyos nemzetiségek szokásaiba. Ott a gyertyák mindig nagyon különleges szerepet kapnak, és ennek ez egy ilyen attrakciószerű továbbéltetése. Igazából gyönyörű látvány. Hát a tűz és a víz mit szimbolizál, fejtsük meg itt a csatornát.
0: De nekem még egy kicsit a kultúrák sokszínűségét is mutatja.
1: Így van. Hát Szentendrére jellemző ugye a nemzetiségek, a dalmátok, a lengyelek, a horvátok, a szerbek, a görögöknek a jelenléte, ezt mindig a városi rendezvényeken próbáljuk hangsúlyozni.
0: Korábban említetted a múzeumokat. A múzeumok helyén milyen programokkal várjátok a közönséget?
1: Ugye, aki volt már Szentendrén, és nem csak lángosozni és fagyizni, hanem elmerült a múzeumi rendszerbe, azt tudja, hogy itt rengeteg kis ikonikus múzeum van, például a Vajda Lajos Múzeum, aminek van egy gyönyörű kertje, és most már évek óta hozunk olyan előadásokat, amik ebben a kertben egy különleges értelmet kapnak, vagy egy plusz dimenzió kapcsolódik az előadáshoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes nyári színházat csinálni, ha az olyan helyspecifikus élményt tud adni, amiben a néző nem ugyanazt az élményt éli át, mint hogyha télen beülne egy zárt színházba. Most itt a Vajda udvarban 2 darab programunk lesz, az egyik a Fosszénak a Reggel Este című drámája, vagy egy ilyen költői játék, ami a születésről és a halálról szól, most nyert a Poszton díjat az Országos Színházi Találkozón. Ez az Ördökatlan Fesztiválnak egy produkciója, Pál András, Mészáros Sára és Ross Tamás. Ha valaki még akar csodálatos dolgot átélni, akkor ez itt nézze meg. A másik az egy gyerekeknek szóló produkció, a Ex-Kolibri Színház 2 fantasztikus bárművésze, Nizsai Dani és Nyírko Kriszta készítenek egy interaktív Robin Hoodot gyerekeknek itt a kertbe, amiben bevonják a gyerekeket is, és ez is egy olyan színházi előadás lesz, ahol nem egy hagyományos nézőtér színpad viszonylatot kell elképzelni. A másik helyszínünk a Művészetmalom, az kimondottan egy kortárs művészeti helyszín, az Szentendrének a régi gyönyörű malom épülete, ami ma múzeum, és annak az udvarán lesz a Haragos Sziget című kortárs dráma bemutatója, aminek a díszlete direkt oda van kitalálva, és ez egy nagyon, nagyon különleges díszlet lesz, ami szinte egy képzőművészeti alkotás, ami egyben a múzeummal egy nagyon különleges látványvilágot fog adni. Úgyhogy ez a két hangsúlyos múzeumi helyszínünk lesz. Ezek az előadások mind fognak többször menni, tehát ha valakinek nem jó az egyik dátum, azt tud másikat választani.
0: Ilyenkor hogyan lehet elképzelni Szentendre belvárosát? Tehát hömpölyög a tömeg, és mennek egyik helyről a másikra. Tehát ez igazi kulturális forgataggal készültök, vagy mindez így alakult ki?
1: Hát ez inkább a Szentendrei éjjel-nappalon, a zárófesztiválon, meg a gyertyaúsztatáson jellemző, meg most nemrég, ami volt a múzeumok éjszakája. Általában érdekes módon Szentendre valami miatt nyáron, úgyhogy aki nem akar tömegbe lenni, annak ajánlom, este nem olyan nyüzsgő, mint mondjuk a Balatonpart. Mi egy speciális programkínálatot csinálunk, általában a mi programunkra érkeznek este a vendégek, tehát igazából Szentendre a külföldiek miatt, meg a hazai turisták miatt mostanában inkább nyáron napközben él. De ez a nagy forgattak, ez a gyertyaúsztatás, a Szentendrei éjjel-nappalra jellemző. Mi próbálunk egyébként a városhoz illően egyedi és nagyon minőségi programokat csinálni, mert úgy érezzük, hogy a város hagyományaihoz és kultúrájához és kicsiségéhez vagy eleganciájához ez passzol. Azt vettük észre, hogyha nagyon nagyobb arra akartunk nőni, azt már a város nem szerette, vagy nem bírta el annyira.
0: Meg nem igazán a mainstream világa Szentendre, hanem sokkal inkább egy ilyen igazi kis kincses sziget, kis kulturális kincs.
1: Így van. Van például egy barokk fesztiválunk, ez augusztus 15-16-án lesz, ez fantasztikus, egy Esztergomban működő, főleg külföldön dolgozó régi zenészeknek egy tábora záródik itt Szentendrén, és fantasztikusan helyes, szép, fiatal, rövid, nadrágos régi zenészek hangszereken játszanak a város különböző pontjain, aztán este adnak reprezentatív koncerteket, illetve lesz egy Dido és én Ász koncertszerű előadás, és azt a hétvégét azért nagyon szeretem, mert aki napközben kijön csak egy sétálni, vagy egyet fagyizni, az belefut egyszerre csak a Korzon, vagy egy kis beugróba egy barokk zenei koncertre, és olyanok is találkozhatnak mondjuk komoly zenével, akik esetleg nem ülnének be a koncertre. Tehát ilyen sarokpontjai vannak a programnak.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek, közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, majdnem azt mondtam, hogy stúdióban, ugye úgy lett volna, hogy ide jössz hozzánk, és azért nagyon örültünk volna neked, de hát elképesztően hőség, és nálunk itt elromlott a klíma. Minden esetre örülünk, hogy legalább így telefonvégen tudunk beszélgetni. Szóval Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Gyuri, olvastam a programotokat, és nem tudom, hogy jól láttam, szóval hihetek a szememnek, hogy egy opera előadást terveztek egy szabadtéri kondigéphez.
1: Hát így van, erre nagyon büszke vagyok, és ez is mutatja, hogy a szakmai kapcsolatok meg a véletlenek milyen izgalmas projekteket tudnak hozni. Vadász Dániel, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója, és egyébként Tahitót faluban lakó remek barátom, találta ki, hogy csinált fiataloknak egy opera beavatót, Szabó Máté rendezte, fiatal opera énekesekkel Debrecenben, én ezt az előadást láttam, és azt találta ki a Máté, hogy Adina és Nemorino szerelmi története egy mai fiatalokat megszólítva egy konditeremben zajlik, vagy ott ismerkednek meg, és erről nekem eszembe jutott, hogy Szentendén a Czóbár Parkban van egy nagyon menő konditerem, ahol sok fiatal jár, és mi lenne, ha úgy hívnám meg őket vendégjátékra, hogy nem építjük fel ezt a díszletet, hanem a mi szabadtéri kondi parkunkban fogják lejátszani ezt az opera beavatót, ott lesznek babzsákok, meg nyugágyak, meg párnák, meg székek, arra lehet olcsó jegyet venni, de ha valaki nem akar jegyet venni, akkor mellé csak egy pokróccal lefekszik. Tehát ez egy ilyen kísérleti projekt lesz. Én is nagyon várom, hogy fog sikerülni, de talán egy ilyen kísérletre vágynak az emberek nyáron, vagy egy ilyen különlegességre.
0: Ha már a nyarat említetted, ilyenkor feltétlenül a könnyedségé a főszerep, vagy pedig azért lehet fajsúlyosabb előadásokat, koncerteket is szervezni? Mi a tapasztalatod?
1: Hát mi, ahogy láthatod a programban, mi inkább a fajsúlyosabb felé mentünk. Szóval beszéltünk arról, hogy Szentendre művészeti hagyományaihoz és a múzeumokhoz szerintem ez a program passzol, és én kicsit azt láttam, hogy mivel mi azért alapvetően kis helyszínek vagyunk, tehát ide 80-tól 250 emberig fér be, kivéve a főteret, én inkább avval próbálom felhívni Szentendére és a mi programunkra a figyelmet, hogy delikátabb programokat kínálok, mert azt gondolom, hogy azért nyáron is van olyan, aki erre vágyik. Például ugye nagyon izgalmas dolog, hogy kétféle Hamlet tematikájú programunk is lesz. Az egyik az a egyik legfiatalabb, nagyon tehetséges színházi formáció, a Sitz produkciónak a Nagy Feró-féle 84-es punk rock zenéjével a Hamlet, és a másik pedig Juhász Annának van egy nagyon érdekes beszélgetése egy Nádasdi tanítvánnyal, ahol a Hamletről és egyáltalán a Shakespeare műveknek a kulisszatitkairól beszélnek, és ebben két remek színész, egy színészházas pár, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna fog közreműködni. Tehát én hiszek ebben, hogy nyáron is kell az ilyen típusú kikapcsolódás.
0: Mennyiben jelent számotokra az kihívást, hogy a különböző generációkat is megszólaltassátok, illetve behívjátok?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ez a szakmát régen foglalkoztatja. Egyik oldalról persze ez kihívás, de azért alapvetően a fiatalok nagyon sokszor, ugye, ahogy már emlegettünk itt a Dunaparti Barlang nevű helyünket, ami egyébként ez a barlangnak a kertje, meg a terasza, ahol én most ülök, tehát a barlang az a téli helyünk, itt van egy gyönyörű kertünk, vagy egy ilyen romkocsmaszerű kertünk, aki már volt itt, de azért törekszünk rá, például említettem már a Barokk Fesztivált, nagyon érdekes látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik barokk zenével, és ők itt mind nyáron fölvonulnak. Nyilván törekszünk rá, de én erre most már így már nem is az 50 után, hanem a 60-hoz közeledve azt mondom, hogy igazából olyan régen mondjuk ezt, hogy a operának, vagy az igényesebb műfajoknak kihal, megöregszik a közönsége, de én azt gondolom, hogy ez mindig újra termelődik, ugyanúgy, hogy az ember a nagymamája antik bútora után 40 évesen kezd el vágyakozni. Ez van akinél szintén így van, szóval én nem vagyok erre rágörcsölve, hogy most hány évesek járnak, de nyilván próbálunk olyan programokat is csinálni, amivel őket is meg tudjuk szólítani.
0: Köszönöm szépen. Lőrinci György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója. Hamarosan jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Július 19-e a kezdőnap, majdnem, ugye? Hiszen előtte a gyertyaúsztatással várjátok a közönséget Szentendrére, amely hagyománynak tekinthető. Gyuri, határon túli produkciókat is fogadtok, melyek ezek?
1: Igen, hát azt el kell mondanom, hogy ez különösen szívügyem, mert most volt lehetőségem az Országos Színházi találkozó, ami nemrég ért véget Debrecenben, én ott hivatalos válogató voltam, és az elmúlt szezonban közel 100 színházi előadást láttam élőbe, és ez kiterjedt a határon túli színházakra is, és olyan fantasztikus produkciókat és olyan fantasztikus társulatokat láttam, hogy azt gondoltam, hogy ez nem lehet, hogy az én szezonom enélkül zajlódjon. Úgyhogy a Nagyváradi Színházzal van egy régi együttműködésünk, ők megint érkeznek most egy nagyon érdekes fizikai színházi produkcióval, a Táncosok, illetve a tavaly együtt bemutatott Szegény Johnny és Árnyékával, ami egy Novák Péter rendezte zenés mesejáték. Sokszor szoktuk mondani, hogy családi projektre várunk, na ez olyan, a nagymama ugyanúgy élvezi, mint a gyerek, ugye Lázár Ervin fantasztikus meséje, Szirtes Ervin a Mókus zenével, és Závada Peti varázslatos Ervin bácsihoz illő dalszövegeivel, tehát ezt hozzák a nagyváradiak, és egy különösen nagy kedvencem, hogy a Szatmár Németi Színház érkezik egy kolház produkciójával, amiben az eredeti Kleist regény és Sütő András darabja van vegyítve. Egy egész különleges fiatal rendező rendezte, Bélai Marcell, ebben fogjuk a szezont zárni. Ha szabad egy szubjektív dolgot mondani, én évek óta ilyen, rám ilyen nagy hatással levő színházi előadást nem láttam, úgyhogy ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Milyen koncertekre készülhet a közönség?
1: Hát ugye már beszéltünk a barokk zenei hétvégénkről, beszéltünk már a szerelmi bájtarról, de van két különleges koncertünk, egy klezmer koncert Klein Judittal és a Haverim zenekarral, és van egy olasz dal összeállításunk Italia per sempre névvel, ahol mindenféle olasz dalok vannak, és igazából a koncert és a színház határán van Bősze Ádám és Jordán Adél Orfeumok és Mulatók az éjszaka zenéje című estje, tehát ez kicsit színház, kicsit zene.
0: Gyuri, összességében milyen idei Szentendrei Teátrumra készülsz? Mi van a lelki szemeid előtt? Milyennek szeretnéd megélni?
1: Hát nagyon szeretném, ha a hőkupola elkerülne minket.
0: Elintézzük, igen.
1: Elintéztük, igen. Én egy nagyon színesre készülök, és nagyon emocionálisra. Tehát igazából mi egy kis helyszín vagyunk, igazából nagyon sokszor a szerencsém múlik, hogy a pénzek és a dátumok hogy jönnek össze. Az az igazság, most kicsit szubjektív leszek, hogy ez most egy nagyon olyan évad, ahol minden szerencsés csillagzat alatt jött, különleges helyszínek, fantasztikus művészek, a szívemhez nagyon közel álló produkciók, úgyhogy én nagy örömmel várom ezt, én is és a kollégáim is, és azt szoktam mondani, hogy ez jó színház, ez egyfajta vendéglátás. Tehát ha én várom, és én tudom, hogy jó lesz, vagy én hiszek benne, hogy jó lesz, akkor fogják a nézők is jól érezni magukat. Én remélem, hogy ez nem csak egy vágyam, hanem be is fog teljesülni.
0: Ez egy igazi kölcsönhatás.
1: Így van, így van.
0: Gyuri, kívánom, hogy legyen pont ilyen, amilyennek most elmondtad, amilyennek szeretnéd. Én nagyon sokat dolgoztatok ezzel nyilván. Nagy stábbal?
1: Nem, egész pici stábunk van. Aha. Igen. És egyben mit csináljuk a város összes kulturális programjait, tehát a már említett fesztiváloktól a művészmozit, a barlangnak a koncertjeit, illetve a közművelődési feladatokat. De nagyon jó, igazából nagyon szeretem ezt a várost, és tulajdonképpen a 40 éves karrieremet, ez a tevékenység, amit itt kell folytatni, azt összefogja, és az a fontos, hogy a stáb mekkora, hanem mennyire elhivatott emberekkel dolgozik az ember.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon lelkes az idei közönségetek is, sikeres Szentendrei Teátrumot idén.
1: Köszönöm szépen, és a lehetőséget, és várunk mindenkit.
0: Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. A sürgős eljárásban tárgyalt erőterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszan történt vágányszabályozás. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Nyitány minden kedves hallgatóját. Július 13-a van a hétfő, ami egy rendhagyó nap, legalábbis itt a Klasszik Nyitányban egyrészt, mert Jenő névnap van, másrészt pedig ma élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított, úgymond best of válogatást hallhatnak tőlünk. Az elmúlt időszak legérdekesebb, legizgalmasabb és legtartalmasabb beszélgetéseit, illetve részleteit idézzük föl, úgyhogy tartsanak velünk ma is a Klasszik Rádió hullám hosszán, és gondolkodjanak el, hogy mit jelent a teremtett rend, illetve mit takar a kinetikus, kibernetikus művészet. A kettőt összehozza majd Dargai Lajos szobrász művész kiállítása a Műcsarnokban, valóban teremtett rend címmel, úgyhogy a reggeli express rovatunkban Rockenbauer Zoltánnal, majd róla, vagyis hogy Dargai Lajosról beszélgetünk. Aztán pedig megállítjuk az időt 8 és 9 óra között, pillanatokat elevenítünk föl a 125 éves magyar film történetéből. Ezek a pillanatok pedig fényképezőgépeknek köszönhetők, úgyhogy stand, illetve verkfotók megtekintésére invitáljuk önöket a mai Monóházba, és a Nemzeti Filmintézettől érkezik majd Kuruc Márton sok-sok érdekes történettel és a valóban megállított időfolyammal. Az idő pedig, hogyha folyik, akkor nagyon jól rájöhetünk, hogy át kell adni a fiataloknak például a humort, például a kedvességet, például a gyöngyház nyelükést a hátunkban. Valaki ugye tudja már, hogy Rejtő Jenőről van szó. Sír a felirat címmel egy nagyon érdekes, értékes és nagyon unikális kötet jelent meg, kalligrafikus betűkkel papírra vetve. Hogy ez mit jelent, hogy miért kell szeretni Rejtőt, és miért lehet még most is 2026-ban szeretni Rejtőt, erről Túróczi Gergelyrel, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársával beszélgetünk majd, aki abszolút Rejtő szerelmes, és önök nyilván nagyon sokan vannak ilyenek, és mivel Rejtő Jenőről beszélünk, ezért a Jenő névnapról is kell beszélgetnünk. Nagyon röviden most csak elindítom a gondolkodás folyamát, az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, úgyhogy kezdjék el mondani, igen, megvan, de hogyha a török nyelvekben járatosak, akkor nagyon jól tudják, hogy a jeni szó újat, ifjút jelent, ha nagyon akarom, akkor győzt is, úgyhogy tulajdonképpen a mai magyar győző keresztnével azonosak a jenők. De azért ez két különböző név, és ma a jenők azok, akik, hát a virágcsokrot nem is, de csokoládét mindenféleképpen kaphatnak, úgyhogy kívánok egy rendkívül édes, kellemes délelőttöt itt az úgymond best of és ismétlős adásunkban július 13-án hétfőn a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravaló rendkívül komoly lesz és tudatos, mert hogy a mindfulness-szel, vagyis hogy a tudatos jelenléttel foglalkozunk, Jon Kabat-Zinn idézete következik, aki hát egy molekuláris biológus. Ha ezt nem értenék, akkor azt mondom, hogy orvos, professzor, emeritus és író, aki a mindfulness tudományos és klinikai alkalmazásának egyik legismertebb alakja. Hozzá két köthető négy betű. MBSR, ez nyilván angolul jobban hangzik, Mindfulness Based Stress Reduction. Ez a program jelentős hatást gyakorolt az egészségügyre, a pszichológiára, a stressz

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható, meg és csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művész, aki beavat minket Kalokagatia rejtelmeibe is.
2: A Kalokagatia az egy sorozata tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelme szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó, az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy a művészet az lehet apollónikus, vagy Dionysus-i. Most Dargai esetében ez az apollónikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fér be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és ez a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ahogy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondolta, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az ő mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétségkívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, neki is látjuk nem is azt mondja a reneszánszát, mert hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
2: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt, mint ez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen formában a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti. Tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben. Annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, amik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomán a képarchitektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sokak számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneon, amiről beszéltük, ami nem például, hogy az ajtón, a kiállított erre majdnem, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv, az ő esetében is, Söffer esetében is, de Bazzarelli esetében is, arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, vagy sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál, rábukkanhatok?
2: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni, Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
2: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolás Söffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurtág Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, ez az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitzes klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fénykörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az egyáltalán az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. A absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolás Söffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik másik munkájával, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a műcsarnokba, ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát a hely adott. Már csak önök hiányoznak a műcsarnokból.
0: Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. július 13-án nem sokára érkeznek majd a 8 órás hírek, ez pedig a Nyitány Best of válogatása, az elmúlt időszak legemlékezetesebb, legtartalmasabb és legszerethetőbb beszélgetéseiből. Maradjanak velünk továbbra is Jenő napon, de nem csak a Jenők. Élvezzék a nyarat, a zenéket, és viseljenek mindent el könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meg kell semmisíteni a választási szavazólapokat. Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utca előtt a Rákóczi híd felé, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget közötti szakaszon. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, de lassú a haladása a Budörsi úton a Sasadi úttól, erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es, illetve a 47-es villamos Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, itt tart még a burkolat javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszönti Önöket a Klasszik Rádió reggeli műsora, a Nyitány. Mi minden hétköznap 7 és 10 óra között jelentkezünk, de nem minden adásunk ismétlős. Ma viszont erre bukkanhattak rá, ugyanis egy úgymond best of válogatást hallhatnak tőlünk a legemlékezetesebb pillanatokból, beszélgetésekből és részleteinkből. Jenő napon nagyon fontos elmondanom, hogy szó szót követ, úgyhogy a szovátok is ünnepelhetik a saját névnapjukat. Állítólag ez a szvát elemekkel függ össze, talán szentet jelenthetett régen, de hát a brit tudósok állandóan vitatkoznak, és a szólát név alakváltozataként is számon tartják, de hát minket leginkább az érdekel, hogy jó idő legyen, könnyedség legyen és nyugalom legyen. Na mindent és mindezt tudjuk biztosítani sok-sok zenével, érdekes, válogatott beszélgetésekkel. Itt a Klasszik Nyitányban július 13-án, hétfőn.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: És ahogy azt már megígértem kedves hallgatóinknak, megállított pillanatokkal, meg mozgó pillanatokkal foglalkozunk. Az biztos, hogy a helyszín majd a mai Manóház lesz, a Magyar Fotográfusok Háza. Vendégem pedig biztosan Kuruc Márton. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Most annyit fogok mondani, hogy ami a Nemzeti Filmintézet filmarchívum, az Kuruc Márton, úgyhogy jó sok adomát, sztorit és történetet kérek. Előtte azonban, hát egyrészt kifejezem irigységemet, hogy délután 6-kor egy kiállítás megnyitón, a Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás megnyitóján. Hát ön vagy te láthatod Prokop Dórát, aki nekem gimnáziumi, hát nem évfolyamtársam volt, de mindenki belé volt szerelmes. Ez az egyik, ez a sárga irigység. A másik pedig... jó. Nagyon szépen köszönöm. A másik pedig egy segítségkérés. Pillanatokat őriz meg, vagy mutat meg ugyanis ez a kiállítás két szinten a magyar film történetéből, és rögtön az én kedves hallgatóinak el kell magyarázni, hogy mi a különbség a stand és a verkfotók között.
3: És azt én tegyem meg, természetesen hát, nagyon jobb örömmel. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fényképezés iránya. Ugye egy filmezés az mindig a kamerából indul, és a jelenetet veszi föl. Na most, hogyha standfotós a kamera irányába, a kamera szögében fényképez, akkor standfotó, vagyis álló fénykép, tehát egy jelenetnek a kimerevített pillanatát fényképezi le, ha pedig szembefordul, és a stábot fényképezi, ahogy a stáb a kamera mögött áll, az a verkfotó. A filmnek valaha neve német, vagy a nyelve teljesen német volt Magyarországon, még ma is megmaradtak azért nyomokban, de már többnyire azért inkább angolul beszélnek a filmek.
2: A bűnések a Demerunggal foglalkoznak, igen.
3: Így van, de mondjuk a Blender például, vagy a Schnitt, ezek mind Schwenk, ezek mind német szavak, és tulajdonképpen nagyon hasznos mind a kettő, tehát az egyik ugye az a film reklámozását hivatott elvégezni, ez a standfotó, ezért jött létre ez a szakma. A verkfotó pedig kifejezetten a filmtörténészek munkáját könnyebbíti meg, ez a szakma. A verkfotó pedig kifejezetten a film

0: felvétel készült, úgyhogy ezeket mi párba tettük, de egy kicsit egy ilyen filmtörténeti vagy szakmatörténeti barangolás is lesz ez most azok számára, akik eljönnek a mai Manóházban.
1: Lehet, hogy a felvétel is egy rossz szó németül. Most azt mondják, hogy action, és mindenki ezzel dobálózik.
0: Igen.
1: Régebben ez volt, hogy felvétel?
0: Nem, igen, ezt érdekes módon inkább magyarul használták, vagy aufnáme, ugye németül. Ugye azt is tudni kell, hogy nagyon sokáig tényleg konkrétan a magyar műterületben is németül beszéltek, mert nagyon sok német szakember is dolgozott Magyarországon, nagyon sok magyar szakember dolgozott Németországban, vagy német nyelvterületen, és rengeteg film színész is. A némafilm idején ugyanis ez egy internacionális műfaj volt, tehát még olasz színészek is játszottak magyar filmekben, és a magyar film az abszolút benne volt a nemzetközi vérkeringésben az első világháború előtti időben. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy a magyar film az egész az első világháborúig egy ilyen világszínvonalon álló filmgyártás volt, mennyiségileg és minőségileg is. Ezen aztán a világháború változtatott sajnos, és hát tulajdonképpen a történelem folyamán, történelem mindig nagyon befolyásolta a magyar filmgyártást, az éppen aktuális politikai környezet, úgyhogy ennek fényében változott nagyon gyorsan és nagyon nagyot a magyar film, akár fölfele, akár lefele. Ez persze nem ennek a kiállításnak a témája, de azért ezeket nagyon jó nyomon lehet követni, talán ezeken a régi fotókon is, majd igyekszem kitérni a tárlatvezetésben erre a témára is. Amit itt láthatnak, az tulajdonképpen kis túlzással azt lehet majd mondani, hogy a filmarchívum 1000 csodája közül az egyik, mert nekünk nagyon sok gyűjteményünk van a film gyűjteményen kívül, és nagyon sok olyan fantasztikus, tényleg csodálatos tárgyunk, műtárgyunk van, ami hát a nemzeti örökség része, tehát ez nem csak a mi gyűjteményünk, hanem ez az egész nemzetnek a gyűjteménye. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy közös kincsünk és emlékünk, és ilyen gyönyörű, értékes örökségünk van, amit nekünk nem csak őriznünk kell, hanem ápolnunk is kell, felújítanunk is kell, és természetesen mindenek előtt be kell mutatnunk. Úgyhogy ez is most ennek egy lehetősége, hogy a 125 éves magyar filmnek a legbest of standfotóit bemutassuk. De maga a kiállítás alapvetően az emeleti részen, ahol tulajdonképpen az első filmtől majd, hogy nem az utolsó filmig láthatók alkotások, teljesen átfogja a magyar film 125 évét, és azon kívül a legfontosabb küldetése az, hogy a magyar standfotózás előtt tiszteleg, és egy nagyon jó, méltó helyen teszi ugye a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Manó Múzeumban, hiszen a fotózásnak egy olyan válfajáról, egy olyan műfajáról van szó, amiről relatíve keveset lehet hallani és tudni. Mégis rengetegen művelték, és nagyon klasszul, nagyon jól csinálták ezt, és ugye...
1: És neveket ellenére... tudunk? Bocsánat, neveket tudunk?
0: Hogyne? Igen? Hát hogyne? Például az Inkei családból, Inkei Tibor volt tulajdonképpen az egyik első ilyen nagyon híres standfotós. Az ő lánya, Inkei Aliz, aki szintén jelen is lesz, ő a 60-as 70-es évektől fotózott, aztán például Jávor István, aki nem csak kollégám volt, hanem jó barátom is, ő is rengeteget a Megáll az időnek a híres fotósorozatát ő készítette. Akkor B. Müller Magda, aki megmentette ennek a Bafilm standfotós csapatnak az örökségét az enyészettől a rendszerváltáskor, amikor összegyűjtötte ezeket a fotókat, és egy hatalmas nagy archívumban rendezte ezeket. Úgyhogy nagyon sokan lesznek itt, és sokan persze, akik már nem lehetnek itt, mert hiszen nem élnek, Réger Endre például, vagy Markovics Ferenc, vagy olyanok, akik nagyon sokat tettek ezért a műfajért, és ugye azt is el kell mondanunk, hogy egy olyan művészi ágról van szó, ahol nagyon meg van kötve a művész keze, ez pedig hát ugye az operatőr és a rendező akaratán múlik, hiszen ők azok, akik kitalálják a filmnek a képi világát, és ezt kell tulajdonképpen nagyon jól reprezentálnia a standfotósnak. Ahogy Markovics Ferenc írta is egyik visszaemlékezésében, hogy azt a 60, 1,60 másodpercet, vagyis az expozíciós, a fényképezés

0: kiállítási expozíciós időt kell neki megtalálnia, ami egy jelenetet tökéletesen kifejez és elmondja a filmnek a hangulatát. Úgyhogy ez valóban egy nagyon nehéz feladat, ráadásul mindez úgy, hogy egy-két próba van előtte, amikor ő megnézheti vagy eldöntheti, hogy mikor fogja kattintani a gépét.
1: Szerintem a kedves hallgatók észrevették, hogy itt szerelemről van szó Kuruc Márton és a celluloid szalag vagy a kép, vagy a fotó között. Azt előre szólok, hogy az a bizonyos tárlatvezetés az jövő keddet jelent, vagyis hogy már másodikát felvételt címmel. Szerintem betelt, de azért még lehet regisztrálni. Vannak még történetek, vannak még megállított pillanatok, úgyhogy nem sokára folytatjuk még a beszélgetést Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet munkatársával, a kiállítás egyik kurátorával. Ez a kiállítás pedig ugye a mai Manóházban élvezhető. És mi más lenne a címe, mint hogy felvétel.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utc előtt a Rákóczi híd felé, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget közötti szakaszon. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, de lassú a haladása a Budaörsi úton a Sasadi úttól, erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es, illetve a 47-es villamos Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, itt tart még a burkolatjavítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Klasszik Rádió 92.1, visszatérünk remek felvételekkel, de nem hangfelvételekkel, hanem képekkel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ez egy remek kiállítás a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Monóházban, és persze, hogy a 125 éves magyar filmet ünnepli a megállított képek kiállítása. A két ellentmondást összehozza majd vendégünk Kurucz Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívó munkatársa.
2: Két magyar filmből válogatott Baky László szenzációs érzékkel és ráérzéssel hét magyar filmet választott ki a magyar filmtörténetből. Hát ezek között olyanok vannak, mint a Pogány Madonna, a Tanú, Egri csillagok, tehát tényleg itt is a best of, és egy-egy filmből 10-15-20, tehát hogy másfél-két tucatnyi képet választott ki. Ugye, hogyha a kedves hallgató keresi az emlékeiben, hogy tulajdonképpen mi is ez a műfaj, amiről itt most már hosszú percek óta beszélgetünk, akkor rájöhetett, hogy az úgynevezett vitrínfotókról van szó, tehát de azokról a fotókról, amiket is hívták a standfotókat, hogy vitrínfotók, amiket annak idején a moziknak a vitrínjében lehetett látni, mert ilyen is volt, ugye ma már azért teljesen másképpen promotálják a filmeket, de tényleg valóban a filmekhez kapcsolódó reklámanyagokról van szó. Nos, Baky László azt is kitalálta, és azzal is színesíti ezt a tárlatot, hogy eredeti vitrínfotókat mutat be azokkal a feliratokkal, amelyek mindig a kép alján voltak láthatók különböző megfogalmazásban a filmekkel kapcsolatos tudnivalók, hogy színes, szélesvásznú NSK film, meg ilyesmi. Ugye annak idén sokan nevettünk ezeken a meg magyarul beszélő, meg ilyesmi kifejezések voltak, úgyhogy ezeket lehet majd látni, ezeket is lehet látni. Ez persze ugye a mai Manóháznak egy nagyobb területe, ami ott alul van. Igen. Mi a földi részt kaptuk meg, három szobát kellett berendeznünk, és így amíg a csodálatos zene szólt, addig gondolkoztam, hogy hát vajon a Tüskevár hogyan reprezentálódik ezen a kiállításon, hiszen ez egy televíziós produkció az volt, és mi a filmarchívumban nem a tévéfilmeket gyűjtjük, de lásd csodát, még ez is van, ebből is láthatunk valamit, ugyanis a mai Manóháznak két fantasztikus fiatal grafikusa megvalósított egy régi álmunkat. Ez a régi álmunk pedig az volt, hogy hozzanak létre egy úgynevezett mennyei stábfotót. Ugye azt tudni kell, hogy a filmforgatások végén, amikor a stáb már 2-3 heti vagy havi munka után végre befejezett egy nagy forgatást, akkor örömében az utolsó forgatási napon mindenki leült az adott díszletbe, és készült egy úgynevezett csoportkép, egy stábtabló, hogy ezzel bizonyítsák, vagy ezzel hagyjanak egy emléket, hogy befejeződött a forgatás. Na most mi egy olyan stábfotót készítettünk el, ahol a legnagyobb magyar filmeknek a legismertebb alakjai láthatók együtt egy nagy stábfotón, egy mennyország kapujánál játszódó jelenetben. Maga a helyszín az egy 1938-as filmnek a stábfotója, ami a Papucshős címet viseli, ez Gabos Gyulának az egyik filmje volt, egyik utolsó filmje, és ide varázsolták be ezek a fantasztikus ügyes grafikusok különböző digitális technikával a legnagyobb magyar filmes alakításokat, és ezek között bizony ott van a Tenkes kapitánya is, úgyhogy Dende Ferenc is látható benne, de hát természetesen ott van Bújtor István, mint Ötvös Csöpi, ott vannak a három királyok, az Egyszerelem három éjszakájából, Latinovics Zoltán, Darvas Iván, Sinkovics Imre, és hát nagyon sokan, Dériné, Tolnai Klári megformálásában, ott van a Körhinta szerelmes párja, Törőcsik Mari, Sós Imre, és hát nagyon sok mindenki. Direkt nem készítettünk feliratot a film mellé, pont azért, hogy mindenki maga élhesse át azt az élményt, hogy rájön arra, vagy megismeri ezeket a régi, kedves ismerős arcokat.
1: A szerelmes szavak, meg hát nyilván a kiállítás a felvétel kapcsán is, az biztos, hogy Kuruc Márton és a múlt jó barátságban van. Kell-e foglalkozni a jelennel? Jó-e ez a tele van-e a pohár? Ez a kérdésem itt a kánikulában.
2: Én erre mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy én sajnos nem tudom, mert nem itt élek, és akkor mindig visszakérdezik, hogy miért, hol élsz, akkor elmondom mindig, hogy én a 19. és 20. század fordulóján élek, úgyhogy én tényleg nem sokat konyítok a mai filmekhez, bár természetesen járok, hiszen a gyerekeim is mindig mondják, hogy nem tehetem meg, hogy nem járok, nem nézem a mai dolgokat, de annyi, szerencsére annyi sok érdekesség van a múltban, hogy hát én valóban így van, ahogy mondod, hogy a múlt és én jó barátok vagyunk, mert valóban mindig mindent megtalálok. Ami nagyon fontos küldetés, nem csak nekünk, vagy nekem, hanem az egész filmarchívumnak, és ezen az archívumon belül egy egész csapat dolgozik Erdős Emese vezetésével, egy fantasztikus oktatási csoportunk van, akik nap mint nap azzal foglalkoznak, hogy ezeket a régi filmeket megmutassák a fiataloknak, rányissák a szemüket, hogy milyen örökségnek a tulajdonosai és birtoklóik ők maguk is, úgyhogy nekünk ez egy ilyen nagyon nehéz küldetésünk, hiszen azért mondom, hogy nehéz, hiszen nagyon nagy a konkurencia. Ugye az embereknek, a mai fiataloknak talán több százszoros az az inger, mozgóképes inger, ami bennünket, mondjuk a 70-es évek, 60-as évek generációját még annak idején elérte. Úgyhogy itt nagyon nagy a konkurencia harc. Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy hamarosan el fog érkezni egy olyan időszak, amikor az embernek már ugyanúgy, ahogy a gasztronómiánál nagyon kell figyelni arra, hogy mit fogyaszt, és miből mennyit fogyaszt, mert bizony káros tud lenni, hogyha az ember rengeteg értéktelen dologgal tömi magát.
1: Elnézést, ugye jelenről is kérdeztem Kuruc Márton, de hát akkor egy picikét akkor vissza az igazi, a lubickolós időszakba, ami a Felvétel című kiállításon mától a mai megnyitó után élvezhető a mai Manóházban. Közben azért körbenéztem az nfi.hu-n is, és én szerintem most a legérdekesebb számomra az a filmhíradós összeállítás, ami minden hónapban van, ugye?
2: Így van, ez minden hónapban van, ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Az a címe ennek a sorozatnak, hogy ma 100 éve, a 100 az pedig számmal van írva, nem betűvel. Ez tulajdonképpen mostanra már egy ilyen brandé nőtte ki magát, vagy találta meg a formáját, hiszen azzal indult, hogy a 100 évvel ezelőtt készült filmhíradókat, amelyekről ugye miután néma filmek, azt sem tudjuk pontosan a legtöbb esetben, hogy hol készültek, melyik napon, és mi látható a felvételeken, de miután van ez a fantasztikus Arcanum című adatbázis, ahol rá lehet keresni különböző kulcsszavakra, ezért sikerül ezeket a régi felvételeket kikódolnunk, és tényleg napra percre pontosan megmondani, hogy hol és mikor készült. Sokszor ugye érdekes embereket is találunk rajta, akikről nem tudtuk eddig, hogy kicsodák, és így a személyiségük is kibomlik, és hát ebből készül a filmarchívumban most már másfél éve minden hónapban egy-egy ilyen epizód, ez szabadon megnézhető a YouTube-on, és természetesen hozzátartozó háttérinformációk jelennek meg nálunk is, ennek a gyűjteménynek a honlapján, illetve a nfi.hu alatt a ma 100 éves sorozatban, és hát sokszor az Indexre is egy-egy nagyobb témát kibontunk, és akkor így minél több emberhez elér. Nagyon fontos, hogy az ember a mozgóképi örökségével foglalkozzon, mert egy rendkívül tanulságos, izgalmas gyűjteményről van szó, dokumentumfilmeknél, híradófilmeknél pláne, hiszen ezek tükrében lehet látni, hogy mennyit változott a világ, illetve az, hogy mennyit nem változott a világ, mennyire minden sok tekintetben ugyanúgy zajlik ma is, mint 100 évvel ezelőtt.
1: És egyébként szó van az e-havi adagban a gyereknapról is, az első magyar gyereknapról is, ami szívem csücske. Kuruc Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó felkészülést, és És bármilyen kapcsolatot kívánok Prokop Dórával, de hát ez a mi kettőnk dolga külön, és a felvétel című bocsánat, kiállításról beszélgettünk, ami látható a mai Manó házban, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, és akkor szóljunk, ugye, jövő kedden lesz ez a bizonyos tárlatvezetés rengeteg sztorival.
2: És lesz majd még egy pluszban, lesz majd még a múzeumok éjszakáján is lesz egy tárlatvezetés, illetve a több tárlatvezetés is lesz, úgyhogy rendszeresen lehet majd találkozni, azt hiszem napi talán 4-5 alkalommal is lehet találkozni majd a kurátorokkal, többek között én is ott leszek majd, úgyhogy, de hát bármikor, és hogyha igény van rá, akkor a mai Manóház felé jelezve nagyon szívesen elmegyek bármikor, és tartok külön is tárlatvezetést, hogyha egy baráti társaságot, vagy valamilyen klubot érdekel bővebben, akkor kellő hosszúságban, vagy megfelelő, vagy igényelt hosszúságban nagyon szívesen elmondok mindent, amit tudok ezekről a régi filmekről, meg régi fotókról.
1: Mi meg majd jól eláruljuk Kurusz Márton e-mail címét, hogy hol lehet megtámadni, de azért még Kende Tamás filmfotós vezetésére is fölhívom a figyelmet, az jövő szombaton lesz. Tele leszünk programokkal, de meg is érdemli a 125 éves magyar film, mindig nagyon jól esik. De a lényeg, hogy szeressük a mozgó, meg az álló képeket sok-sok így történettel. Viszontlátásra, minden jót!
2: Köszönöm, viszontlátásra!
1: Szép napot!
0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

Klasszik Rádió 92.1, nem sokára érkeznek majd a 9 órás hírek, de nagyon pontosan. Én pedig nagyon becsületesen megígérem, hogy a legjobb pillanatainkból válogatunk, hiszen ma július 13-án hétfőn egy Best of adást hallgathatnak tőlünk. Készüljenek föl, a következő órában Rejtő Jenővel is foglalkozunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyi változások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt, torlódásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, az Üllőjúton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, a Károly körúton az Asztória felé. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot zárták le, itt tart még a burkolat javítása. Az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utca után csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat július 13-án, hétfőn reggel. Ez itt egy szokásos nyitány, egyáltalán nem szokásos tartalommal. Mert hogy ha úgy érzik, hogy ezt már hallottam valahol, akkor jól érzik, ugyanis úgymond best of válogatást közlünk önökkel, és nyújtunk önöknek a legemlékezetesebb pillanatokból, a legérdekesebb beszélgetésekből és a legkedveltebb részleteinkből. Annál is inkább varázsosak leszünk, mert egy varázslatos ember, Rubik Ernő születésnapját is ünnepelhetjük ma, de vannak még nagyon nagy és nagyon nagyra értékelt magyarok, akiknek az élete nem biztos, hogy szép volt, de nem csak szomorúsággal, hanem érdekességekkel, sőt, meglepetésekkel érkezik majd vendégünk nem sokára, ő Túróci Gergely, aki irodalmának tekinthető, irodalomtörténésznek, de a legfontosabb, hogy rejtő szerelmesnek, ugyanis egy új Rejtő Jenő életmű válogatással ajándékozott meg ő is, minket, mi pedig a kedves hallgatókat itt a nyitányban, ami tehát furcsa lesz, de a furcsaságok mindig gyönyörűségekkel járnak együtt.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: Annyira kötetlen lesz ráadásul ez a beszélgetés, és egyáltalán nem akarok szóviccekkel inni, hogy a kötetnek a szépsége is szóba kerül, egy kicsi vizualitással is foglalkozunk, de ez egyáltalán nem véletlen. Ha én Túróczi Gergellyel beszélgethetek, az egyrészt egy nagy szerencse, másrészt egy nagy hátradőlés. Én mondhatnék mindent, hogy irodalomtörténész, szerkesztő, meg hogy Petőfi Irodalmi Múzeum, de a legfontosabb, hogy rejtő szerelmes és rejtő kutató, illetve van egy neve is, egy külön neve, először is jó reggelt, és kérem szépen, kedves Gergely, azt a külön nevet a rejtő univerzumban.
3: Hát, amikor belecsobbanok a rejtő univerzumban, akkor izzadt Greg. Vagyok egyébként, való igaz, a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom, ahol a rejtő Jenő hagyaték nagyját, vagy az ismert részét, a kéziratokat őrizzük.
2: A nagyja meg az ismert, ezek fontos jelzők? Tehát itt kérdőjeles életműről beszélhetünk?
3: Hát sajnos igen, mert annak idején, még 70-es, még a 80-as években sokkal több minden volt meg magánkézben, tehát vannak nyomok arra, hogy számos kiadatlan rejtő mű volt, vagy pedig hát ilyen-olyan rossz kiadásban jelentek meg, úgyhogy én lennék a legboldogabb, ha fölbukkannának kéziratok, de hát egyelőre erről nincs szó. Hát ami van nálunk itt a PIM-ben, az nagyon kevés, a főművekből, P-hovárdokból szinte semmi. Vannak részben kiadatlan kisebb írások, meg levelezés, illetve hát ismertebb, vagy megjelent sajtóban, vagy kötetben megjelent ilyen kisregények, elbeszéléseknek a szövegei. Több változatban ez fontos, mert a rejtő munkamódszere az eléggé sajátos volt, illetve hát abban az értelemben szokványos volt, hogy egy író, egy művész dolgozzék meg a szövegért. Az volt a rendhagyó ebben, hogy ez a ponyva közeg, tehát a szórakoztató irodalom, az olcsó könyvek terepe, ezt nem követelte meg egyáltalán, de hát a rejtő eléggé oda tette magát. Minden mondatot volt, hogy többször is átjavított, átstilizált. Ezzel hát voltak, mondjam, konfliktusai is ennek révén a kiadóival, a levelekből kiderül, de részben, illetve inkább ezért is olyan jók a szövegei, és ezért is olvassuk őket 80-90 év múltán, és hát ezért sem igaz az a legenda, az egyik, mi szerint kézirattal fizetett volna, hogy ő kézből megírta volna, rögtön kirázta csuklóból, és adta oda a pincérnek, nem igaz. Mi szerint kézirattal fizetett volna, hogy ő kézből megírta

0: Nem, hát tudott ő olvasatón is írni, tehát dedikációk, illetve mondjuk amikor a gépíró nőjének, utolsónak, Kovács Magdának ír, akkor az egész olvasható levelező lapon ír neki, tehát az volt a cél, hogy elolvassák, de amikor dolgozott, ráadásul van, hogy apró betűkkel, kisbetűkkel írt, meg ceruzával, meg elkenődött, szóval ez más volt, de hát a titkárnői, illetve eleinte gépírónői voltak, és utána titkárnők is lettek, tehát az már több, ki intézi az ügyeit, meg a korrektúráját átlátja, ők beletanultak ebbe, tehát ők látták, átlátták a korrektúrajeleket is, meg az ő kézírását is, hát ez olyan jól sikerült ez a munkakapcsolat, hogy ugye két gépírónőjét feleségül is vett. De az említett Krauszné, tehát pontosabban Kovács Lászlóné, Krausz Magdolna.
1: De ez Krausz
0: Magda, Kovács Magda volt az utolsó gépírónő, hát őt nem vette a feleségül, mert már férnél volt, de Magda ő valamikor a 90-es években hunyt el, én vele már nem találkoztam, de ő is beadott egy kisebb kézirat együttest a PIM-be.
1: Már-már Mándi Iván mélységű nevek hangoztak el az imént, de nagyon fontos, hogy az írásról beszélgettünk, ugyanis egy rendkívül, én most azt fogom mondani, hogy furcsa ez a kötet.
0: Rendhagyó.
1: Rendhagyó, maradjunk akkor ebben, ami 38 igazi rejtő, meg kettő vendég, és hogy jön be az írás, illetve hát gyorsan el kéne mondani, hogy a Pászti műveknek ebben mekkora szerepe van.
0: Jó, hát igen, ez most egy jó nagy bog volt.
1: Bocsánat, igen.
0: Megpróbálok kibogozni. Tehát
1: írásból indultunk ki.
0: Igen, tehát tavaly volt rejtő születésének 120. fordulója, és akkor úgy gondoltam, hogy én erről megemlékezem. Magánkiadásomban jelentettem meg egy olyan kötetet, ami tekintve, hogy rejtő 38 éves korában hunyt el, 38 szövegrészletet tartalmaz, plusz két vendég szöveget, tehát akikkel együtt publikált, Nádas László és Kálmán László, ez így már
1: 40,
0: és hát ezek a szövegrészletek, én úgy szoktam mondani, hogy az életmű legjellemzőbb szövegei, tehát nem feltétlenül a legjobbak, tehát a fiatalkori versek, meg a levelezés, hivatalos levelezésnek egy némely aspektus, hát az vagy nem jó, vagy igencsak elgondolkodtatja az embert, mert rejtő akkor már ez kicsit zaklatott idegállapotú volt, hogy azt nem mondjam, egy idegroncs volt, amikor ezeket írta, tehát ezek nem csak a kacagtató slágerdarabok, a Péhovárd szállóigék vannak benne, hanem sok minden más is, és hogy az írás, a kézírás, ha már a ronda kézírás szóba került, hát ezt ellensúlyozandó Pászti Péter kalligráfus, ő kézzel írta meg ezt a szövegválogatást, amit én válogattam, én szerkesztettem, ez közel 160 oldal, tehát betűnként megírta, ezt mi lereproztuk, csináltam hozzá egy forrásjegyzéket, az is azt hiszem kereken 100 tételt tartalmaz, egy előszó is van benne, tanulmány, egy impresszum, egy kolofón, és hát a kézírásos rejtőszövegeken kívül Pászti Péter mindenféle egyéb turpisságot is elkövetett, tehát olyan, tehát annyira benne van a kezében a kézírás, hogy még a rejtő írását is leutánoztam, meg sok minden egyéb, hát én úgy mondom, ilyen deviancia van benne, tehát szándékos vagy látszólagos hibák, és én ezzel tulajdonképpen a rejtő köteteket szerettem volna valamelyest modellezni, mert hogy az első kiadásokban, a Nova féle kiadásokban se volt minden a helyén, és ha már a Nova elhangzott, ugye ez volt az a közepes kiadó a 30-as években, nem volt igazán ponyva, inkább azt mondanánk, hogy egy ilyen szórakoztató irodalmi, egy közepes, egy nívós kiadó volt, tehát ott jelent meg a legtöbb Péhovárd, az én könyvsorozatomnak, aminek ugye ez az első darabja, annak az a cím, hogy Supernova, és a Pászti még egy külön logót is tervezett hozzá, hát a Pászti művek, ez az ő honlapja, mert Péter mindenféle betűket tud írni, ilyen 20-30 féle betűtípust tud, és hát úgy dolgozik, hogy van, hogy egy évig ír szó szerint minden nap dolgozott rajta könyveket.

0: kódexeket, kézírásos kódexeket, ezeket kiszínezi, van iniciálé benne, tehát gyönyörű darabok. Ezek egyediek, hát az én könyvem a síra felirat, azért mondjuk.
1: Igen, bocsánat, igen.
0: Rejtő Jenő életmű válogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve, ez az alcíma, tehát ez ugye sokszorosított, tehát azért nem túl sok, tehát összesen 200 példány, és hát elsősorban gyűjtőknek való, tehát a legelhivatottabb rejtő rajongóknak, és hát ha már a rajongóknál, meg a gyűjtőknél elhivatottságnál tartunk, akkor említsük meg, hogy Pászti Péter idézőjelben vérszemet kapott, mert az egyik rejtő kisregényt elkezdte leírni kézzel, egyfajta betűtípussal lemásolta, ott a végén megvan, hogy hány ezer szó, meg hány tízezer betű van bennem, egy ilyen statisztikát is mellé kell hozzá, ezt megvette egy gyűjtő, Péter leírta másodjára, más betűtípussal, azt is megvette egy gyűjtő, és a harmadikat is leírta, azt is megvette egy gyűjtő, ez a legrövidebb rejtő kis regény vagy elbeszélés volt, hát ez nem véletlen, mert tényleg minden betűt kézzel írt meg a Péter, de én addig rágtam a fülét, amíg most elkezdte írni az én kedvenc rejtő kis regényemet.
1: Tehát nem. Na végre!
0: Kézzel. Ez a Víkend a pokolban. Ez nem a legrövidebb, de nagyon poénos, és hát vannak benne nem csak szövegek, hanem ábrák, táblák, ilyesmi, tehát nagyobb kihívás, de hát ő is ezt megcsinálja, aztán hát csak akad majd gyűjtő, aki begyűjti. Hát mondom, ez egy szubkultúra, mondhatni, ez a bibliofil könyvek gyűjtése, meg a rejtő rajongás. Ez igen, hogy mondjam, kis metszete van ennek, mert a rejtő rajongás az általában legalábbis a Facebookos csoportok alapján, hát abban nyilvánul meg, hogy a régi szocialista korszakban közreadott könyveket olvassák, ugye Albatroszok, mindenki emlékszik rá, ronda borítóival, meg azóta is kiadták őket jó párszor, csak ezzel az a hiba, és erről írtam most egy nagy filológiai tanulmányt, hogy a Kádárkorban aktuálpolitikai, ideológiai okokból megváltoztatták a szövegeket. Mivel hidegháború volt,
1: igen,
0: és ezért szegény rejtő 30-as években nem tudta, hogyha leírja mondjuk azt, hogy Mekong Delta, akkor ezzel a 60-as évekbeli vietnámi háború egyik fő hadszínterét nevezi meg. Na, ezt nem lehetett, hogy szépen átírták, a cselekményt ezáltal áttették 1-2000 kilométerrel arrébb, és hát voltak olyan nevek is, amelyekben belekötöttek, tehát például egy Ilics nevű mellékszereplőt, szinte teljesen kiirtottak, 20-szor szerepelt, maradt egyetlen egyszer, hát Leonid Ilics Brezsnyev és Vlagyimir Ilics Lenin.
1: Mondom én, hogy irodalmáról beszélgetek, és hogyha még bedobom azt, hogy motivum kutatás, akkor egy egészen szép esszé, szóbeli esszé kerekedik majd ki. Mi az a motivum kutatás, vagy legalábbis ennek a kötetnek a kapcsán?
0: Hát a motivum kutatás az az én egyik kedvenc terepem. Hát jó szem és jó emlékezet, meg némi kitekintés, vagy kulturális körbetekintés is kell. Az írók gyakran élnek azzal, hát nem trükkel, hanem eljárással, hogy egy-egy motivumot, fordulat is lehet cselekmény, de lehet akár egy helyszín, vagy bármi, azt többször elsütik, úgymond. Van, hogy ugyanabban a műben, van, hogy megváltoztatják egy kicsit, vagy van, hogy egy másik műben visszatérnek rá, néha szó szerint, néha pedig átdolgozva. Hát Rejtőnél ez történt, az én könyvemben, a síra feliratban van egy fejezet, ami a Piszkos Fredre kifutó motivumot mutatja föl négy lépésben, tehát a mosdatlan hajós kapitány, mondjuk így.
1: Ez a motivum. Jó.
0: Így indul, először nem túl okos ez a hajós kapitány, de hát koszos büdös, mint Piszkos Fred, aztán egyre okosabb lesz, és a végén tudjuk, hogy Piszkos Fred hát a félvilág eszén túljár, és még az angol titkosszolgálat is igénybe veszi a szolgálatait, tehát hogy szépen ez a motivum, a mosdatlan hajós kapitány, ez hogy alakult ki több rejtő kis regényben, ez is érdekes lehet. Hát mondom, sok érdekesség van a kötetben, most nem azért, hogy dicsérjem magam,
1: de.
0: Tényleg sokáig tartott, amíg létrehoztam, de ez nem a reklám helye, és nem azért beszélgetünk, mert a könyv nagyon drága, úgyhogy inkább leszoktam beszélni a az érdeklődőket. Úgyhogy csak a legelhivatottabb.
1: Azt mondta Piszkos Fred, hogy a legjobb pillanatokban kell megállítani az életet. De csak azért, hogy folytatható legyen. Úgyhogy most egy pillanatra megszakítjuk zenével, a beszélgetést Túróci Gergellyel, irodalomtörténésszel, rejtőkutatóval, aztán pedig jövünk vissza az új Rejtő Jenő életmű válogatással, és esküszöm, hogy lesz benne Gyöngyház nyelükkés.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt, torlódásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, a Károly körúton az Asztória felé. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Putlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot zárták le, itt tart még a burkolat javítása. Az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utca után csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Vannak még történetek, vannak még megállított pillanatok, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Túróczi Gergellyel, irodalomtörténésszel, rejtőkutatóval.
2: Legutoljára egy remek séta kapcsán beszélgettünk, hogy az most a Szövetség utca 22 vagy 40, arra nem emlékszem, de mind a kettő egy nagyon jó helyszín, meg táblás helyszín. Lenne egy általános kérdésem, Gergely, szabad-e, érdemese, és ezt már József Attila kacsa, vagy óta így mindenki magában görgeti, hogy szabad-e nekünk lelkiállapottal, elmeállapottal, betegségekkel foglalkozni? Ezek szerint Rejtő is egy hát állatorvosi ló.
3: Hát bizonyos értelemben igen, hát eleve egy hát érzékeny művészlélek volt, tehát a fiatalkori versei, ez az adi hatás, ez a kamaszlélek lánglobogása, a világfájdalom, pláne Trianon után, amikor fél ország odaveszett, és a többi, tehát ebben is érezni a levelezésében ezek ilyen hát udvarló levelek, vagy szakító levelek, amit hölgyekkel folytatott, hát abban is azért tetten érhetné a lelkületét. Tehát nem egy egyszerű, nem egy átlagos erzsébetvárosi pesti fiú volt. Hát aztán, ahogy indult a pályája, és hát ugye 3 évig kim volt nyugaton, 27-től 30-ig ott tényleg csavargott, tehát ilyen alja munkákat végzett, alkalmi melók tömegszállás, stb. Tehát megtapasztalta az élet sűrűjét alulról. Na ebből építkezve aztán ugye a Péhovárdokban ezek a aranyszívű csibészek, ezek a bűnözők, akik megmentik a világot, vagy leleplezik a Panamát, ebből alakult ki, csak hát ugye ezt humoros formában meg kaland öltötte, de megtapasztalta az élet alját, sűrűjét is, és hát részben a sok munka, meg mindenféle ajzószerek, kávé, cigaretta, az éjszakázások, tehát hogy egy-két napot megállás nélkül írt, és nem utolsó sorban egy teljesen legálisan kapható patikában recept nélkül.
2: Aktodron, vagy
3: az mi? Aktedron, ez egy amfetamin származott, egy pörgető volt, ezt is szedte, hát ez kikészíti az embert, tehát ébren tartja, de a központi idegrendszert is kikezdi, tehát ebbe is egy kicsit belegárgyult, aztán jött ugye a másik világháború előszele, a zsidó törvények egyre inkább ugye szigorodtak, aztán tényleg kitört a világháború, bár Magyarországot még nem érintette, de munkaszolgálat volt. Úgyhogy barátai, ismerősei, családtagok is elmentek. Eleinte még visszatértek sokan, de hát aztán amikor ő megkapta a behívót, egy álneves újságcikk leleplezte és számon kérte, hogy már minden zsidó humoristát meg kockázt elvittek, csak őt nem. Na, megkapta pár múlva, nap múlva a behívót, bevonult, nem bujkált, és a Nagykátai gyűjtőtáborból hivatalosan a keleti hadszíntérre, tehát a Szovjetunió akkor megszállt területére, Oroszország és Ukrajna határára, a Don kanyarban vitték, úgyhogy ő is egyike a 100-120 ezer áldozatnak, akik ott a második magyar hadsereg kötelékében ott maradtak. Nem tudjuk pontosan, hogy halt meg, azt se tudjuk, hogy mikor. Vannak adatok, de ezek nem pontosak, ezeket utólag állították, vagy írták le, tehát utólag állítottak ki úgynevezett veszteségkartont, ahol szerepel egy dátum, de ez biztos nem pontos, tehát ez volt, és ő már akkor hát tényleg idegroncs volt. A leveleiből, amit a kiadóinak írt, nagyon hosszú levelek, ilyen félbekezdésnyi mondatokkal, ebből az érezni, hogy ez egy beteg ember, aki az igazáért küzd, és hát bizonyos dolgokat monomániáson ismételgetett, van benne azért, hogy paranoid vonás is, hát egy pszichiáter, pszichológus ebből biztos többet ki tudna olvasni.
2: Hát én is monomániás vagyok, és mindig elmondom, hogy nagyon jó klauzáltériként nagyra becsülöm Túróczi Gergely munkásságát, és amikor azt mondom, hogy rejtőszerelmes, akkor azért el kell mondanom, hogy Friss Próbe Erzsébetváros díjas is. Rejtő Jenő munkásságának elhivatott népszerűsítéséért és kutatói tevékenysége elismeréseként. Az a pletyka igaz, hogy a P. Howardból a P. az azt jelenti, hogy a Dunának ezen az oldala, tehát hogy pesti.
3: Hát ez az én elméletem, és elnézést, javítom a műsor vezető urat, nem P. Howard, hanem P. Howard.
2: P. Howard, bocsánat,
3: így
2: igen.
3: Pestiesen
2: esett. Na hát, ha már
3: külön,
2: igen.
3: Igen, ezt külön kiemelik egy korabeli leírás, hogy hát nem, tehát tényleg így hívták. Sőt, maga rejtő is Howardként, vagy P. Howardként hivatkozik a levelekben. Gyakran, hát igen, ez az én elméletem, hogy a P, ez a pesti Howard, mert a korban a megnéztem, tehát voltak mindenféle Howardok, Leslie Howard színész volt, volt egy, azt hiszem a Tutanhamon sírkamra fölfedezője 20-as években, az is Howard volt, tehát úgy pörgött ez a név, és hát úgy jól hangzott, de hát valójában nem tudhatjuk, hogy az egész pontosan mi volt, de hát rejtő ízig-vérig pesti író volt, tehát a művei a P. Howardokban, a legtöbb művekben ugye nincs magyar szereplő, vagy alig, csak említés szintjén, mégis mindegyik oldalról, mindegyik sorából süt a pesti életérzés, és hát a névadás, meg a kalandok, tehát az ember, aki olvasott rejtő kortársakat, meg rejtő elődeit, tehát a Heltai Jenő, de akár Jókait is, tehát akik ezen a pesti flaszteren írtak és alkottak, akkor érzi ezt a lelkületet, és hiába mindenféle egzotikus helyszíneken játszódik a regények többsége, meg dzsungelekben, meg tengereken, és hiába mindenféle idegen nevek is szerepelnek, de hát ugye a Fülig Jimmy, meg a Piszkos Fed is ezek, meg ugye a Senki Alfonz, Tuskó Hopkins, ezek a névadások, hát ezek a pesti flaszteren azért visszaköszöngettek, tehát ugye a kiadó, ez egy kiadó politika volt, a kiadó részéről, hogy külföldit kell, mert a külföldit jobban szereti a magyar, és ezért kellett egy elnevet választani, de egy-két regényben azért benne van, hogy fordította Rejtő Jenő a P. Howardoknál, azt hiszem háromba szerepel, de hát mondjuk ennek sincs nagy jelentősége, mert senkit nem érdekel akkoriban, hogy is áll elő a könyv, olvasták, tetszett, vették, és hát azóta már 90 éve tart az a sikerszéria.
2: Belekapaszkodnék a kortárs szóba, itt egy remek cikk olvasható, Roci Gergely például a fidelio.hu-ban, és itt van egy remek kép, Karintival, Salamon Bélával, meg ugye Rejtő Jenő. A kortársak tudták, hogy ő mekkora? Becsülték? Vagy válveregetés legalább volt? Vagy?
3: Hát alulról veregették a vállát, majdnem 195 centi volt, tehát önmagában egy jelenség volt.
2: Igen, Salamon Bélánál is nagyobb, ami azért elég igen. Nagy szó. Igen.
3: Hát a Karinti 185 fölött, tehát akkor alacsonyabbak voltak az emberek, tehát Rejtő kimagaslott szó szerint, és azért a szakma meg... Tehát ez a közeg, ahol mozgott, azért tudta, hogy ki a Rejtő. Ugye József Attilával is ismerettségben volt a japán kávéházban, most az írókboltja, ugye ott dolgozott legtöbbet. Rejtő, Karintival több fotója is van, sőt ott volt akkor Rejtő, az épületben volt a Siófoki Vitéz panzióban, amikor Karinti 42. augusztusában ott meghalt, ugye agybérzést kapott az emeleti szobában, és a Kosztolányi Dezsőnél följegyzi, hogy a Frici a zsebében azzal a 14 pengővel halt meg, amit a P. Howard álnéven kalandregényeket író Rejtő Jenőtől nyert el reggel. Hát szeretett kártyázni, és sokat vesztett, és Babics Mihály ugye öröm az örömben, neki ugye ilyen géger problémája volt.
2: Gégem szőkül.
3: Volt, és a bizonyos időszakokban nem tudott beszélni, és ilyen beszélgető cédulái voltak, több ezer darab, ezeket kiadták, és abba szerepel, hogy ő olvas P. Howardot, a legdivatosabb magyar írót. Tehát Babics is ugye kétszer is említi, aztán egy kicsit meguntam, mondja, ide tettem neki, és azért tudni, hogy Babics a krimit is szeret, egyébként Szerbantal is szerette, tehát ezek a legmagasabb polcon lévő írók, és szerették a szórakoztató irodalmat, de hát mondjam, tehát a Salamon Béla az ugye nem csak barátja és házassági tanúja is volt, hanem munkaadója is, tehát az egyik színház, aminek az igazgató, színigazgató volt Salamon Béla. Tehát ott is játszották a rejtőművét, tehát oda szállította a kabarékat, ez a Jókai téren volt, ugye. Hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy brancs volt, tehát ez a részben testi zsidó humorista vagy művész közeg, azért nem csak zsidók voltak, de tehát a pesti zsidó humort azt nem lehet kizárni. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez eléggé speciális. Tehát, és ez volt 200-300 emberünk. Tehát ezek színészek, újságírók, írók, zeneszerzők, dalszövegírók voltak, akik keresztbe kasul ismerték egymást, dolgoztak is együtt, és hát nagyon sok minden, az mind a mai napig, ami ugye a pesti életérzést, a pesti faszter feelingjét jelenti, az ebből táplálkozik. Tehát a nagy sikerű Budapest bár,
2: igen.
3: Együttesnek is rengeteg olyan dal, amit akkor keletkezett, és azóta is éneklik. Tehát azért nem véletlen. Volt egy olyan szellemi közeg, egy olyan művész társaság, ami azért elég ritka volt, hogy ilyen töménységben és ilyen rövid idő alatt ilyen sok mindent alkotott, és azért mi azért nem Anglia vagyunk, az angol nyelv, meg mondjuk nem németeket, sokkal kisebbek, azt mégis milyen népszerűek, és hát ez az egyik, hát nem átok, hanem egy adottság, hogy mindig azt mondják, hogy hát ha a Rejtő mondjuk nem Magyarországon születik, akkor milyen világhírű lett volna, hát én meg azt mondom, hogy nem. Tehát a magyar nyelv specialitása, tehát az a nyelvi humor, az a nyelvi szellemesség, amit ő kifejtett, az csak itt érthető, egyfelől, másfelől pedig hát nem is igazán fordítható. Tehát én csináltam bibliográfiát, és már valami 18 nyelvnél tartok, amire lefordították Rejtőt, de egyik nyelven se, tehát a nagy nyelveken angolul, németül se jelenti azt, amit nálunk. Tehát mondjuk, hogy nálunk többen olvasnak Rejtőt, mint magyarul tud 12 millió ember, angolul meg tud, nem tudom én, 2 milliárd ember, magyarul mégis többen olvasnak Rejtőt, mint angolul. Ez azért jelent valamit, hát minden országnak megvan a saját humoristája, a saját kalandregényírója, hát Rejtő ezt egyesített a kettőt. Ilyen humoros, vagy hát ilyen ponyva paródiákat írt, tehát ezért, hogy kalandos könyvet olvasson, az ember nem kell a szomszédba menni, de a nyelvi humor, ami azért kevés írónál van ilyen töménységben, az viszont hát az nem is ország, hanem nyelv specifikus. És egy angol nem fog azért megtanulni angol, mert hallotta, hogy ez a P. Hovárd az milyen jó kalandregényeket írt. Hát úgy szoktam mondani, hogy a Rejtő a tipikusan a idehaza világ hírű esete.
2: Jó, akkor a sárga irigységgel mondom, hogy akadjanak szerencsések, akiknek meg lesz majd a sír a felirat. És a szokásos utolsó kérdés, a jövő? Jövő generációk, jövő Rejtő rajongók?
3: Hát vagyogatnak, azért olvasgatnak, de tény, hogy hát most pénteken is tartottam egy előadást itt a PIM-ben, a múzeumban, ahol pont a rejtőszöveg harmisításokról esett szó. Hát, hogy mondjam, inkább a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, de én tanítottam egy pár szemeszter erejéig a Károlin Rejtőt, egész fél éveket, és azért mindig akadt két-három olyan ifjú bölcsész palánta, ugye 20 év körüliek, aki úgy jött el, hogy ő mondta, hogy ő már olvasott Rejtőt, tudta, hogy mi. Hát a többség az persze, hát fogalma nem volt róla, vagy utána nézett esetleg gyorsan. Tehát azért azt szoktam mondani, hogy amíg olvasnak magyarul, addig azért Rejtő is lesz, de tény, hogy az a népszerűség, ami életében volt, és mondjuk a Kádár korban, ahol ha cenzúrázva is, ha kilúgozva is a szövegeket, de óriási mennyiségben, százezres példában jelentek meg, hát ez nem fog visszatérni, leginkább azért, mert sokkal nagyobb a kínálat. Tehát ma 50-szer annyi szórakoztató irodalmat olvashat az ember, hát arról nem is szól, hogy eleve kevesebbet olvasnak az emberek, és hát ugye a tévé meg internet sok mindent elvisz. Ez az egyik jövő, a másik pedig immáron készül a Supernova sorozat második kötete, de nem árulom el, micsoda, ez egy meglepetés lesz majd.
2: És meglepetésszerűen fölhívjuk majd akkor is Túróci Gergelyt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Rejtő szerelméből egy szeletet, vagy egy picikét átadott nekünk. Még egyszer annak kapcsán beszélgetünk, hogy létezik a sír a felirat Rejtő Jenő életműválogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve című kötet, köszönhetően Pászti Péternek is. Hát de ez egy sokkal bővebb beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm az adalékokat még egyszer, és jó sétát Erzsébetvárosban, és gratulálok a Próbe Erzsébetvároshoz díjhoz utólag is, mert mi mindig elkésünk. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm is, további jó rádióhallgatást.
0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Klasszik Rádió 92 egy lassan véget ér július 13-án hétfőn. Az úgymond best of adásunk, egész héten készüljenek erre, úgyhogy kitüntetett figyelemmel figyeljenek és füleljenek ránk. A legértékesebb, legizgalmasabb és legérdekesebb beszélgetéseink jönnek. És ha már megígértük, akkor jöjjön az érdekes útravaló is Jon Kabat-Zinntől, vagy John Kabat-Zinntől, mert hogy amerikai molekuláris biológusról beszélhetünk, ennek megfelelően nagyon komolyan mondom, hogy nagyon komolyan gondolkodjanak el a következő mondaton. A jelen pillanat az egyetlen hely, ahol az élet valóban történik. A holnap pedig holnap lesz, egy másik időben, amikor ugyanúgy nagyon nagy szeretettel várjuk majd önöket a Klasszik Nyitányban. Minden jót, viszont hallásra!
1: Klasszik Rádió 92.1. Következik Antonio Vivaldi, Négy évszak tél, első tétel, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron, francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky, ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A kétnapos rendkívüli ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győrmoson Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Johannes Brahms 5. G-moll magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobilklub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Georg Friedrich Händel, Messiás, Halleluja. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar és Kórus. Karmester Solti György.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés, ismét egyre hevesebben támadja egymást az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozásokat. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Gyengült a forint reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint 3 devizával szemben. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak. A szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Antonio Vivaldi, Ámol oboa verseny első tétel. Előadják a budapesti vonósok. Oboán közreműködik Csánki Emília.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Friedrich Chopin B-moll Nocturne opus 9 nr. 1. Zongorán közreműködik Rév Lívia.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven Egmont nyitány, Opus 84. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar, karmester Solti György.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés, ismét egyre hevesebben támadja egymást az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozásokat. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Gyengült a forint reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint 3 devizával szemben. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak. A szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Következik Georges Bizet, Carmen Suite, Intermezzo. Előadja a Philadelphia Orchestra. Vezényel Ormándy Jenő.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Mostantól a gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a, több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csaknem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám, Párizsban 37 fokot mértek. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu. Következik Giacchino Rossini, Semiramis nyitány részlet. Előadja a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Stalinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Következik József Haydn C-dur medve szimfónia, harmadik tétel. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Karmester Ferencsik János.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Különleges űrmissziót vitt sikerre egy japán űrszonda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A 17. alaptörvény módosításáról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával megkezdődött. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, hanem erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a dinnye származására, a jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18 000 km per órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített róla és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb kisbolygó megközelítés, amelyet űrszonda végrehajtott. Összeütközött három kamion az M5-ösön, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. Délelőtt súlyos baleset történt a 6-os úton is. Bonyhád és Hidas között három autó ütközött, egy 32 éves nő meghalt, öten megsérültek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, a hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő, tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Újra megkapta Schneider Zoltán a Hollósi Frigyes díjat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Csúlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről mindig a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinti Színházban lesz látható. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi nagybani piacon, az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be, az adónyomozók két embert őrizetbe vettek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, a nyár kellős közepén járunk. Ezt már nyugodtan lehet mondani, így aztán megszaporodtak az elmúlt időszakban a különböző szabadtéri programok. Mi igyekszünk ebből szemezgetni, válogatni. Hát olyannyira, hogy játékot is hirdettünk. A mai játékkérdés a következő. A kérdés így szól, már is megtalálom, igen. Ki szerezte a Varázsfuvola című operát? A. Verdi, B. Mozart, vagy pedig C. Wagner. És akkor mi a nyeremény? Ugye ez a lényeg. Egy napi páros belépőjegy a Trubadur opera bemutatóra július 23-ára vagy július 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre. Játékkukac klasszikradio.hu. Mindenkinek sok sikert, kívánunk. És aztán jöjjön az, hogy vajon kik lesznek ma délután a vendégeink. Hamarosan Kékesi Mandarin Alexandrát hallhatják, a Művészetek Völgye Róma udvarának udvargazdáját. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Bakos Gábor, az ARC egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. Jön ugyanis az ARC idei pályázata idegrendszerváltás címmel. Most pedig Karl Orff szerzeménye következik a Carmina Buránából, itt az Intermezzóban.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét, ahol ismét fontos szerepet kap a Roma udvar. A vonalban Kékesi Mandarin Alexandra, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdája. Szervusz Mandarin, szeretettel köszöntelek!
2: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a ránk gondolást!
1: Hogyan alakul idén a Roma udvar programja? Mire lehet számítani?
2: A tavalyihoz hasonlóan most is próbálunk minél színesebb és izgalmasabb történetekkel és kapcsolódásokkal érkezni, hogy a fesztiválozók minél több színből és oldalról ismerkedjenek a roma hagyományokkal és kultúrával. Idén is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a magyarországi romaságot mutassuk be. Tudni kell, hogy ez nem egy homogén közeg, hanem különböző roma csoportok, cigány csoportok vannak Magyarországon, és szeretnénk az ő kulturális különbségeiket megmutatni, és kicsit így belátást nyújtani. De mindezek mellett nem csak a magyarországi cigányságra koncentrálunk, hanem az erdélyi román vonal is megjelenik nálunk, illetve próbálunk minél több olyan programot hozni a látogatóknak majd, ahol nem csak feltétlenül a klasszikus cigány hagyományokkal találkozhatnak.
1: Konkrétan milyen programok lesznek a Roma udvarban?
2: Igen, is nagyon sok programmal készülünk, minden nap 3-4 program közül is választhatnak a látogatók, mi délutáni nyitvatartással indulunk, idén viszont már lesz esti programunk is. A délutáni időszak az főleg a családoknak szól, és a gyerekeknek különböző alkotó folyamatokban vehetnek részt, gondolhatunk itt akár az ékszerkészítésre, románc ékszerek készítésére, de lesznek olyan programok is, ahol az alkotási folyamatban nagyon fontos a résztvevőknek a minél nagyobb nyitottsága és a bekapcsolódása. Lesz festőworkshopunk is például, és rengeteg olyan beszélgetés délután, ahova különböző szakértők jönnek, és ők mesélnek az adott kulturális különbségekről, vagy megjelenésekről. Az észak-magyarországi régiót és a dél-Dunántúlt is meghívtuk idén is. Szeretnénk, hogyha bemutatkoznának azok a programok, amelyek támogatják az ott nagy számban lévő roma lakosságot. Gondolhatunk itt akár szociális munkás vonalra, vagy akár oktatási intézményre. És az este pedig ismét már inkább a szórakozásé lesz, táncházakkal készülünk, különböző cigány táncházak lesznek nálunk, és nagyon fontos megemlíteni, hogy a helyben alakult Flare Beás zenekar 30 éves lesz idén, úgyhogy a vasárnapi napon őket fognak majd ünnepelni, ők hoznak hozzánk koncertet. És mindezek mellett több workshoppal is készülünk, drámapedagógiai foglalkozások is lesznek nálunk. A második vasárnapi napon pedig emlékezni fogunk, ugyanis a Roma Holokauszt emléknapja lesz a Porajmosz, ahol már nem annyira vidám, de mégis tanulságos és eléggé emberközeli programokkal készülünk. Természetesen a vidámság lesz az udvarnak most is a húzó ereje, és a két szombaton cigánydiszkónk is lesz esténként, ahol az elmúlt 30 év fontos cigányzenei dalai, részei, megnyilvánulásai lesznek majd nálunk, szóval oda mindenkit várunk bulizni.
1: A Művészetek Völgye egyik legfontosabb értéke mindig is a kulturális sokszínűség volt. A Roma udvar pedig ezt a gondolatot képviseli talán a legerőteljesebben. Hogy látod az eddigi tapasztalataid alapján a különböző közösségek között milyen kapcsolódás volt, milyen közösségek jöttek létre?
2: Én azt gondolom, hogy a Roma udvarnak többek között az is a különlegessége, hogy mi nem csak úgymond csak programot és kultúrát kínálunk, hanem edukatív jelleggel is bírunk. Fontosnak tartom azokat a találkozásokat és kapcsolódásokat, amik abban az udvarban megvalósulnak. A tavalyi évben borzasztóan pozitív volt a visszajelzés, rengeteg nem cigány és cigány fiatal, idős és gyermek is érkezett hozzánk, és az ő kapcsolódásuk valahogy nagyon elemi és nagyon friss, ropogós volt. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Az udvarban nálunk van Ági is, aki egy vegánt petendi, hát azt mondom, hogy csaj, egy hölgy, aki minden napra készül nekünk hihetetlenül finom cigány ételekkel, és a vele való találkozás és az ételei segítségével való kapcsolódás is és nagyon-nagyon sokat jelent szerintem a hozzánk érkezőknek. Visszajelzések alapján azt hallottam vissza, vagy hát azt tudtam meg, hogy volt, akinek a kedvenc udvara lett a tavaly, volt olyan program, ami a kedvence lett, és az önkéntesek visszajelzései szerint is minden udvarban jó volt lenni, de nálunk hazaértek, amikor megérkeztek. És ezt szeretném idén is képviselni, és szeretném azt, hogyha a hozzánk érkező emberek otthonra találnának egy kicsit abban a 10 napban.
1: Hogyan készültök az idei jubileumi művészetek völgyére? Van ennek jelentősége számotokra a Roma udvarban?
2: Nagyon izgalmas ez a 36. művészetek völgye. A Roma udvarról tudni kell, hogy tavaly volt először, úgyhogy nekünk a tavalyi, ha mondhatom ezt, egy kicsit egy nulladik alkalom volt, hogy megnézzük és teszteljük azt, hogy a fesztiválozó közönség mennyire nyitott a programok iránt, illetve mennyire érdeklődő. És hát elég magas számban, meglepően magas számban érkeztek hozzánk, nagyon jó volt a visszajelzés, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy az udvar, bár a második alkalommal lesz, most fog igazán így nagyot robbanni, mikor már érkeznek majd olyan fesztiválozók, akik esetleg már a tavalyi évben is ott voltak. Úgyhogy nekünk ez alapvetően ünnep, hogy idén újra lehetünk, úgyhogy bár nem jubilálunk, mint a művészetek völgye, de azt gondolom, hogy az ünnep fényhez mi is majd valahogy próbálunk hozzájárulni.
1: Sok sikert kívánok hozzá, vidám idei művészetek völgyét a Roma udvarban is.
2: Nagyon köszönjük, és várunk mindenkit sok szeretettel, gyertek hozzánk.
1: Kékesi Mandarin Alexandra, a művészetek völgye Roma udvarának udvargazdája volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A gáztyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egészen egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a völgybe. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak majd be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. A műcsarnokban augusztus 30-áig látható Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth-díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán, az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt a külső sávban. Baleset miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út közelében az Elnök utc előtt a belső sáv nem járható. Balesetnél tart a helyszínelés és műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György térnél és a Váci úton kifelé az Árpád út előtt. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton az Illatos út közelében, valamint a 20. kerületben a Nagykörösi úton a Fiume utcánál. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt. Lezárták a 2. kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosították mától a 2. kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, nem érinti Nagykovácsi felé Hűvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Játékra invitáljuk Önöket, melynek nyereménye egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára, vagy pedig július 25-ére a Margit Szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A kérdés a következő: ki szerezte a Varázsfuvola című operát? A. Verdi, B. Mozart, vagy pedig C. Wagner? A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok! A folytatásban pedig Bakos Gábort hallhatják, az ARC egyik alapítóját és ügyvezető igazgatóját itt az Intermezzóban. Most pedig Brahms 8. ámol magyar tánca következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Gábor, az Arc egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. Szervusz Gábor, örülök, hogy jöttél.
1: Hello, üdvözlök mindenkit.
0: Ez idő tájt rendszeresen találkozunk, ugye hát most is az Arc kapcsán beszélgetünk, amelyet 26. alkalommal rendeztek meg. Ez egy közérzeti pályázat, ugye a nevében is benne van. Az idei pályázat címe a következő idegrendszerváltás. Ugye most ennek kapcsán várjátok a különböző pályamunkákat.
1: Igen.
0: Mi volt az alapvetés, amikor ezt a témát kitaláltátok?
1: Hát szerintem ezt nagyon nem kell magyarázni.
0: Magyarul. Hát azért próbáld meg.
1: Oké, okay. De úgy értem, hogy magától értetődik. Uh-huh. Tehát, hogy vagy egy olyan, nem is tudom, időszakon vagyunk túl, mert meglátjuk mennyire, ami igen hosszú volt, és hogy mondjam, nehéz, fájdalmas, stb. Is kinek hogy. És hát ennek kapcsán azt gondoljuk, hogy sokaknak, tehát elmondhatjuk, hogy egyfajta felfrissülés, újrabútolás, ha úgy tetszik, idegrendszerváltás lesz. Az, hogy most ez rendszerváltás vagy sem, ezt ítéljék meg azok, akik ezzel foglalkoznak, de az biztos, hogy hát sokunknak, nagyon sokunknak kisimultak a idegpályái.
0: De hogyan lehet újra húzalozni saját viszonyulásainkat, gondolkodásmódunkat?
1: Hát nem tudom, így az Arc pályázat és kiállítás kapcsán tulajdonképpen mi elmondhatjuk, hogy azért nálunk majd, hogy nem minden szabad volt, nehezen hoztuk létre, egyébként most is nehezen hoztuk létre magát a pályázatot és a kiállítást, ugye 26. éve, de ettől függetlenül nálunk szabad volt a pálya.
0: Nagy most
1: volt
0: nem erre gondolok, hanem a címre gondolok.
1: Én ezt értem, csak hát ugye a saját kereteinken belül tudok én erre válaszolni, nem vagyok se politológus, se szociológus, se társadalomtudós, se senki ilyen értelemben, tehát ezt mindenki a hétköznapokban gondol erről valamit, hogy hogyan lehet újra húzalozni. Hát mindesetre én arra biztatok minden Arc pályázót, majd aztán kiáltás látogatót, hogy a sok éves hagyomány mentén engedje magát szabadjára, és foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amik őt, a környezetét, vagy akár mindannyiunkat érintenek, és öntse ezt vizuális formába, és utána nyújtsa be a pályázatra, és aztán persze majd, ha kiállítódik, akkor jöjjön el és nézze meg másokkal együtt.
0: A szabadságfaktor az nálatok nyilvánvalóan nem volt kérdéses, igen, eddig sem, de a témát illetően azért ott van az, hogy idegrendszerváltás. Tehát mi volt az, amire alapvetően gondoltatok? Mi az, amihez a társadalomnak most igazodni kell?
1: Hát ahhoz, most tényleg azokat lehetne sorolni, amik 16 éven keresztül értek minket, illetve mai nap is nagyon sokat beszélnek róla, akár csak a parlamentben, akár az utcákon, stb. Tehát az a nyomás, az nem mondom, hogy elnyomás, de hogy bántás, korlátozás, mindaz, ami az elmúlt 16 évvel együtt járt, Arról egyébként lehet most is gondolni valamit, meg hát arról is lehet gondolni valamit, hogy na és akkor mi lesz most? Uh-huh. És hogy ezt hogyan képzeljük, és meggyőződésünk ez egyébként a pályázati kiírás bevezetőjében is benne van, hogy ezt mi egyáltalán nem úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve tök jó hátra dőlhetünk, és majd megcsinálja a miniszterelnök, meg a parlament, de hogy is. Mindig is azt gondoltuk, hogy a demokrácia az állampolgárok mondjuk így biznisze, illetve dolga hétköznapokban is, tehát tök fontos, hogy gondolkodjunk, mondjunk valamit, cselekedjünk ez alapján, és ne csak a 4 évente felkínálkozó választást várjuk.
0: Hát ez borzasztóan hosszú idő, mire ez a társadalom
1: hát
0: minden
1: szegre. Arról már nem is beszél, hogy hosszú idő, de 4 évente felkínálkozó választást

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kass galériában jövő szerdáig látogatható Almási Aladár Margit ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapja alkalmából rendeztek meg. A tárlat átfogó válogatást nyújt az elmúlt évtizedek alkotásaiból, ráadásul számos olyan művet is bemutat, amelyet eddig még soha nem láthatott a közönség. A kiállításon szobrok, festmények, grafikák, akvarellek és rajzok egyaránt helyet kaptak, érzékeltetve Almási Aladár sokoldalú művészetét. Jövő szerdán ismét jazz költözik az Óbudai Társaskör hangulatos kertjébe, ahol a Varga Tivadar trió ad koncertet. A Cifra György díjas zongoraművész partnere ezúttal is Gájer Ferenc nagybőgős és Veszeli János dobos lesz. A közönség lendületes improvizációkra, igényes jazzmuzsikára és kellemes nyáresti hangulatra számíthat. A koncert előtt Ónodi Kristóf gitáros alapozza meg az atmoszférát, az átállás alatt pedig Gájer Ferenc zenei válogatása szól. Egy pohár bor, egy hangulatos kert és kiváló élő jazz. Minden adott egy emlékezetes nyári estéhez. Jövő kedden a Budapest Jazz Clubban ad koncertet a Szigeti Juli Band, amely ezúttal is energikus, nyári hangulatú estére készül. A zenekar a közönség kedvenc dalai mellett több teljesen újra hangszerelt szerzeménnyel is meglepi a hallgatókat. A swing eleganciáját elektroswinggel, funkival és poppal ötvöző egyedi hangzás garantáltan magával ragadja a közönséget. Magyar és angol nyelvű dalaik mellett saját improvizációra és játékosságra is számíthatunk majd. Pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeress úgy címmel, a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget. A Kastélypark egészen varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és népszerű slágerek találkoznak. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten balesetnél tart a helyszínen és a Krisztina körúton a Dózsa György térnél. Az 56-os villamos Hűvösvölgy felé terelve a Villányi úton és az Alkotás utcán át közlekedik. Nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér közötti megállókat. A kimaradt szakaszon pótló busszal utazhatnak. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál ismét működnek a jelzőlámpák. Mától a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos helyett az 56A villamossal lehet utazni. Pótlóbusszal utazhatnak az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. Lezárták a második kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosították mától a második kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz és a 963-as éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik Nagykovácsi felé, nem érinti Hűvösvölgy és az Adi-liget közötti megállókat. Szép csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nem is olyan sokat, de mégis sokat megyünk vissza az időben, 1956. július 13-áig, hiszen ekkor itt történt egy gépeltérítés. De hogy ez kihez kapcsolódik, hogyan zajlott ez, és mi lett a vége? Na, azt most megtudhatják.
2: Hát igen, 70 évvel ezelőttre megyünk vissza, ugye néhány hónappal vagyunk csak az 56-os forradalom előtt, amikor azért már nagyon puskaporos a levegő Magyarországon, és valóban ezen a dátumon, 1956. július 13-án egy nagyon különleges dolog történt, ekkor sikerült ugyanis először civileknek Magyarországról egy személyszállító repülőgépet eltérítve nyugatra szökniük. Ezt az akciót, ezt 7 magyar állampolgár szervezte, volt köztük berepülőpilóta, volt egy ex-újságíró segédmunkás, illetve 2 nehézsúlyú boxoló is közöttük, az ő ötletük volt, de kellett hozzá egy jó adag szerencse is, hogy összejöjjön ez a, hát tényleg, őrülten vakmerő vállalkozás. Egy kicsit a magyar repülés történetéről. A második világháborúban ugye a magyar repülőterek tönkrementek, a személyszállító gépek nagy része pedig megsemmisült, és a légi közlekedés újra szervezésére egy szovjet-magyar vegyes vállalat alakult, kiterjesztve a szovjet befolyást a magyar gazdaság területére is, úgyhogy 1946 márciusában jött létre a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság, az úgynevezett MASZOV lett, amely működését 5 szovjet gyártmányú repülőgéppel kezdte meg. És ezek a járatok belföldi járatok voltak, tehát, és a budaörsi repülőtérről indultak, először Szombathelyre és Debrecenbe, majd 1946-ban elindultak a győri és szegedi járatok is, illetve hamarosan ezt követően Miskolcra is és Pécsre is indultak járatok. A járatok 1950-től kezdve a Ferihegyi reptérről indultak, 11 belföldi várost kötöttek össze Budapesttel, és nagyon fontos, illetve nagyon érdekes, hogy a jegyek ára nem haladta meg a gyorsvonat első osztályra váltott jegyek ellenértékét.
1: Ez igazán kedvező volt. A MASZOV lett, az meddig működött?
2: 1954 novemberéig működött, ekkor ugyanis megszűnt, mivel a magyar állam megvásárolta a szovjet fél részesedését, és ekkor alakult meg a MALÉV, a Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Egyből nosztalgia érzésem támadt, én nagyon szerettem a MALÉV reklámjait, mindent, ami a MALÉV-vel kapcsolatos
1: volt. Mindenki emlékszik. Ki ellenőrizte itt a belföldi légiforgalmat?
2: Hát ugye 54-ben a legsötétebb diktatúra éveiben vagyunk, a politikai rendőrség az AVH ellenőrzése alatt állt, hiszen a repülés nagy csábítást és lehetőséget jelentett a nyugatra távozáshoz. Az AVH azután helyezte el a civil ruhás biztonsági embereit a járatain, az úgynevezett légimarsallokat, hogy 1949. januárjában egy pécs-budapesti járaton felszállás után a repülőmérnök és a pilóta hatalmába kerítette a gépet, és az NSZK-ba távoztak. Tehát ezért ennek az 56-os gépeltérítésnek volt már 49-ben is egy előzménye, viszont itt 1956 nyarán fordult először elő, hogy egy erőszakkal megszerzett MALÉV géppel civil géprablóknak sikerült külföldre jutniuk. Tehát ez tényleg olyan, mint az amerikai filmekben, ahogy láttuk.
1: Abszolút. Igen.
2: Ez a társaság tehát, aki ezt kitervelte, együtt váltott jegyet a szombathelyi járatra, és 1956. július 13-án reggel a Vörös Marti, az akkori Vörös Marti ma ismét Zserbó cukrászdában találkoztak. Teljesen tisztában voltak a disszidálás kockázatával, és az egyik főszervező, Iszák Ferenc 20% esélyt adott a sikernek, tudta, hogy hát, hogyha ez kudarcba fullad, akkor ez a kötelet jelenti számukra, de mindenre elszánt volt ez a kis csapat, és még ez a súlyos kockázat sem riasztotta el őket a terv végrehajtásáról.
1: Milyen volt ez a szökési kísérlet és a szökés, mert hogy megtörtént?
2: Ez tényleg olyan volt, mint az amerikai filmekben. Tűzharc ugyan nem alakult ki, de leszerelték a pilótát, a biztonsági tisztet, és 10 perc alatt hatalmukba kerítették a gépet. Volt egy kis verekedés is, amely több sérüléssel járt, mert az utasok ellenálltak, és egyszer a gép is elkezdett zuhanni, de az irányítást megszerezve végül az egyik értelmi szerző Polyák 300-400 méteres magasságban a radarrendszert kikerülve navigált át a magyar-osztrák határon. Tehát a radarok alá ment. Ugye 3-400 méter az nagyon alacsony a légiközlekedés szempontjából.
1: Ugye itt mindig kérdés egy ilyen gépeltérítésnél az üzemanyag.
2: Így van, és itt is fogyott az üzemanyag, úgyhogy a Münchenhez közeli ingolstadti NATO támaszpont épülő és éppen véletlenül meglátott leszálló pályáján landoltak. Nem tudom, hogy ezt így tervezték-e, illetve nem tudom pontosan, hogy mit terveztek, de ez tényleg a szerencsém múlt, és gyakorlatilag nagyon jól jött ki.
1: Földet értek, és ezután mi történt?
2: Hát földet értek, ugye heten voltak a gép eltérítésén, segítők, hozzájuk csatlakozott két utas is, és ahogy megérkeztek, ugye itt már NSZK-ban vagyunk, politikai menedékjogot kértek, a többieket pedig a magyar hatóságok visszahozatták. Persze ezt a hét gépeltérítőt, illetve a hozzácsatlakozó két embert nyugaton szabadsághősként ünnepelték, a világ sajt érdeklődésének abszolút középpontjába kerültek, és itthon pedig ugye teljesen más volt a média megítélése, a társadalom söpredékéből kikerült banditákat emlegettek, akiket persze távollétükben halálra ítéltek.
1: Mi történt ezekkel az emberekkel?
2: A két 20 éves vezér alakja a gépeltérítésnek az Egyesült Államokból kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, egyikük rövidesen az amerikai katonai hírszerzés, a CIC ügynöke lett, a másik pedig a légierő pilótájaként végzett titkos küldetéseket. Egyikük, a hét gépeltérítő egyike, Iszák Ferenc a történtekről egy angol nyelvű regényt is írt, Szabad repülés címmel, és ennek alapján mutatták be 2013-ban a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet. És a hét eltérítő, ahogy mondtuk korábban is, plusz a két utas kértek, és kaptak politikai menedékjogot, tehát nem került sor a halálos ítéletre, nem tértek vissza Magyarországra, és ilyen szempontból szerencsésen végződött ez az első ilyen gépeltérítés.
1: Tehát, ha még nem látták a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet, akkor keressenek rá, és nézzék meg, és most már tudják a történetet is. Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kékesi Mandarin Alexandra, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdája. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Bakos Gábor, az ARC egyik alapítója és ügyvezető igazgatója, aki az idei ARC pályázatáról mesélt. Egyébként éppen 26. alkalommal hirdették meg az ARC pályázatot. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A 3 napos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították, a vendégek biztonsága érdekében. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapja alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Udvarán barokk kőkonzolos függő folyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra első településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázgyár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelentős befolyással rendelkező Gosdu Manó még életében szerezte meg azt a földterületet a Király utca környékén, ahol a Gosdu udvar ingatlan komplexum áll ma is. Ennek megépülését személyesen nem érhette meg, ugyanis 1870. februárjában elhunyt, még rendelete szerint pedig vagyonának jó részét az ortodox román egyház kapta meg a Gosdu alapítványon keresztül. Az alapítvány legfőbb célja a tehetséges diákok támogatása volt. A vagyonkezelői pedig úgy látták jónak, ha az alapítvány vagyonát valamilyen megtérülő befektetésre fordítják. Így merült fel a Gosdu udvar épületegyüttes megépítésének a terve, amelynek megvalósulására 1903-ig kellett várni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztály kapott helyet. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet 1948-ban államosították. Máig ismert nevét a Lotto 1948

0: 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis az áruház vezetése megállapodott az országos takarékpénztár képviselőivel, hogy a szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehessen beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Place volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.